0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon Rádió, a te hangod.
3: Szabi? És itt a rádió?

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli!
1: Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul. 91.
3: Sziasztok, szép jó reggel!
4: Sziasztok, szép jó reggel! Itt a péntek!
3: Végre péntek!
4: Tegnap volt a kis péntek, csütörtökön. Ma meg a nagy péntek.
3: Ez mennyire szép.
4: Hát nem vallási értelemben.
3: Akkor is mennyire szép gondolat, a ugye? Kis péntek.
4: Csütörtök általában a kis péntek. Te nem így éled meg? Általában a csütörtökön még nem érzed a hétvége szelét?
3: Én tudod, hogy élem meg, mint ahogy Bagos énekli mindig, hogy, nem számít, hogy milyen nap van a jelenben, péntek van a fejemben. Ez ilyen döntés dolog, hogy én kedden is azt tudom mondani, hogy ma péntek van.
4: Igen, hát ez jó, ez jó, ez ilyen önszuggesztió, és vannak ilyen tanfolyam, ahol ezeket tanítják.
3: Tényleg?
4: Hát persze, hát
3: ez,
4: biztos.
3: Ez így a zsigerből jött. Ez
4: látod, ilyen, hogy fogd fel azt, hogy ma sincs tétje semminek, mert ha fejedben péntek van. Vagy például, hogyha énekled azt, hogy a péntek az én napom, de, amit mi mindig itt nyomatunk ebben a rádióban, akár szerda van, akár hétfő, akár péntek, nálunk ez a dal megy. Jó, igazából túlzok. Általában azért kollégák beteszik pénteken, de hát előfordult már, hogy besorsolta a gép hétfőn. Na mindegy, de ez van.
3: Én ezt nem lehet annyira szigorúan venni. Ott
4: nem lehet, nem lehet.
3: Burak Jeternek a Friday Night-ja, az is megy, lehet szerda reggel.
4: Tényleg. De ezek miért írnak ilyen dalokat, aminek ilyen van a címében, és akkor tudják, hogy csak azon a napon lehet leadni.
3: Azt nem tudom. Hát a bulizásra készül valószínűleg a Friday Night,
4: biztos,
3: arra
4: biztos.
3: Gondolom, amikor született a dal.
4: Vannak ezek a nap, amikor én voltam fiatal, akkor úgy mindig megvolt, hogy most péntek az ilyen bulizós nap, a szombat meg a nem bulizós nap, vagy fordítva.
3: Ez hogy lehet?
4: Nem tudom, tehát itt kétfajta megközelítés volt. Tehát az, hogy a péntek legyen a diszkóest, vagy a szombat, vagy fordítva, az nálunk itt társaságtól függött, hogy éppen ki hogy fogta ezt fel. De ezek általában mindig ilyen nagyon rendszerek voltak, meg szabályok. Hogy akkor mitől pénteken megyünk, mit tudom én, mikor voltak az ilyen, írjátok már meg nekünk az ilyen, mikor volt a supják, meg a többi, tehát melyik napokon, szombaton?
3: Szerintem szombaton, mert mindig arra...
4: Lehet, hogy szombat.
3: Szerintem szombat. Mert mindig a vasárnapi ebédre ébresztették a gyerekeket.
4: Jó, a húsleves illatára. A sárga levesre.
3: Igen,
4: a sárga levesre.
3: Beszéltünk róla éppen.
4: Fú, de jó.
3: Sárga
4: az.
3: Leves. Tehát a gyerekkoromban hogy hívtam a húslevest?
4: Hogy?
3: Kéklevesnek.
4: Miért?
3: Nem tudom.
4: Miért hívtam?
3: Nem tudom.
4: Kékleves.
3: Nem, nincs neki magyarázata. Valószínűleg kicsi
4: sárga.
3: Voltam. Nem tudom. Kicsi csak voltam, és rajta maradt, és mindig kékleves volt. Aha. A húsleves.
4: Érdekes. Én sem egyébként nem hívom sárga levesnek, csak ez egy ilyen poém, mert mit tudom én, van egy rokonom, aki meg úgy mindig nagyon cinikusan vagy ironikusan szokta mondani, na eszitek a sárga leves, és akkor nekem ez így mindig megmaradt, mindig jókat röhögök ezzel, igen, tehát a húsleves nyilván. Az én, tegnap beszélgettük ezekről a belsőségekről, meg az ilyesmi, de mondjuk az ilyen húsoknál, te ezeket mondtad, hogy szeretted, ugye? Főtt húst.
3: Ja, igen, persze, oké. Okay.
4: Mert hogy az én gyerekem, a kislányom, az arra, ő ezt imádja. És akkor jó odaül a leves fölé, és fogja ezeket a combokat, és így, most ezeket így nyomatja, így megállás nélkül, és így nincs megállás, és imádja, és egymás után tolja, és így mindig, szóval nagyon szereti ezt, igen.
3: Nagyon cuki.
4: Ő imádja.
3: Én csak a hangját ne halljam, amikor valaki eszi.
4: Én sem.
3: Nagyon érzékeny vagyok, de hát kibírom. Aha. Nem mondjuk úgy,
4: hát kibírja az ember.
3: Elmegyek gyorsan pisilni, és még befejezik.
4: Addig befejezik.
3: Igen, egy kifogás szemszögében. Csak addig ne halljam.
4: Igen. Mittelek. Zoli is írt nekünk. Australiából napsütése, szép jó reggel, péntek, szombat, amfóra vagy terasz diszkó. Mikor volt az, Zoli? Jó régen, nem? Az én, amikor nekem jut eszembe az, hogy relax, meg supják, meg hacienda, már az sem a volt, de az amfóra az még régebben volt, az még ilyen manós sztori, nem? Én azt hiszem, hogy ő járt, vagy ő lépett fel az amfórában. Úgyhogy, ja, de igen, tehát, hogy ezek így. Dávid, te hova jártál? Nem olyan, nézd, ő nem olyan helyeket, de mire járt? Chopin koncertekre, vagy mire? Vagy zenedébe, vagy? Nem. Hát nem úgy nézek ki, de hát volt egy ilyen korszakon, amikor egy komoly zene felé tendáltál, nem? Nem? Heavy metal, punk, meg rock, ez az. Jó, hát így is kell. És te, hát hogy voltál ezzel?
3: Elfelejtettem, hogy mi a kérdés.
4: Hát az a kérdés, hogy milyen típusú helyekre jártál.
3: Hát a Voice-ban voltam egy ideig, de amúgy nem voltam annyira az a tipikus bulis csaj típus. Aha. Inkább a valakinél jöjjünk össze.
4: Igen, igen, igen. Akkor én is olyan voltam. Én is olyan voltam.
3: Beszélgessünk. Aha. Menjen a zene, meg tudom én, táncolgatni is lehet, de nem az a vad parti arc típus.
4: De nem volt ez a vad parti, akkor mindig menjünk a diszkóba.
3: Nem, az volt. Volt egy ilyen, hogy tudom, hogy az első reakciómat, amikor elmentem a diszkóba, és így elmentem, és tudod, hogy mennyire hype-olod, hány éven keresztül ott már ugye általános iskola vége felé, már akkor mennek
4: várod.
3: A... Hát igen, hogy várod, hogy ó, lesz majd, mikor megyünk, hogy csak akkor emlékszek, hogy nem tudom, hetedikben vagy nyolcadikban volt egy ilyen, hogy egy kivételt engedtek a szülők az egész osztálynak, hogy el lehetett menni a diszkóba, mert az egyik barátnak születésnapja volt, és ez hú, de jó volt.
4: Csak mentünk a diszkóba.
3: Igen, és így elmentük, és én tudom, hogy ott álltam a diszkó közepén, és így körbenéztem, és én mondom, hogy ennyi. Ez az a bulizás, amiről állandóan beszéltek.
4: De mire gondoltál? Tehát ilyen tűzsonglőrökre?
3: Hát nem tudom, csak olyan kicsit olyan csalódottság. Lehet, hogy mit, hogyha többet vártam volna. Lehet, hogy nem tudom, hogy ennyire fel... Lehet, hogy azért volt ez a hát idézőjeles csalódás, mert túl lett hype-olva ez a bulizás téma, meg hát tudod már, az első, meg érdekes, és akkor...
4: Jó, ennek a bulizásnak meg volt mindig a hangulat. Általában az emberek nem a zene miatt mentek, hanem azért csajozzanak, vagy hogy pasizzanak, vagy szóval mindig meg volt ennek a hangulata. Tehát ez így mindig erről szólt. Tehát valljuk, legyünk már őszintén, ez így erről szólt.
3: Tudományosan, ha akarjuk mondani, akkor közösségi élmény. Együtt
4: közösségi élmény.
3: Közösségi építő. Lányoknál közös készülődés, hogy most összejövünk valakinél, akkor közben iszogatunk, öltözünk, sminkelünk. Mit tudom, együtt megyünk, hogy
4: vagy valami ilyeneket is, igen. Igen, hogy állsz a szangriával? Sokan szeretik lányok, nem? Vagy az úgy nyári?
3: Hát az volt ott az első, igen, találkozások egyike az alkohollal. Igen.
4: Aztán jött a dobozos ránác.
3: Nem jó irányba indultunk el így péntek reggel 6-kor.
4: Igen, kicsit korai ez még, de én úgy gondolom, hogy ez estére aktuális téma lesz sokaknál, nyilván abban kifolyólag, hogy péntek van. De a fene se tudja. Nem tudom, tehát ez attól függ, hogy ki hogy állt ehhez a diszkó dologhoz. Én is ilyen voltam, hogy akkor jöjjünk össze valahol, meg volt egy olyan időszak, amikor mindig bulizni jártunk, de nem kocsmákba, idézőjelesen, nem szórakozó helyekre, hanem csak simán, mit tudom, egy ismerősök közben, vagy valami privát bulikba. Tehát annak idén például a Hasziendában, amikor ott volt, szerveztek privát bulikat, hát az sem ma volt, akkor oda mentünk, és általában ilyen helyekre mentünk.
3: De te inkább ezt az időszakodat nem itt Vajdaságban érted
4: de,
3: át,
4: azt
3: nem?
4: Igen, azt igen. Igen. És akkor utána, amikor jöttek az egyetemi évek, akkor nem itt, igen, tehát akkor mentem át oda. Az már más volt. Tehát
3: és
4: az már az ilyen,
3: meg a két
4: az már az ilyen sörözős bölcsész kategó. Tehát ott már nem a buli. Jó, volt ott persze, tudom én, szing-szing is időről időre, meg ilyenek, de általában nem ez voltam már ott sem. Úgyhogy nem, ez ilyen nagyon eklektikus. Tehát egyszer ilyen, egyszer olyan, de nem voltam ez az ilyen színpadon táncolós arc soha.
3: Hát nem is képzellek.
4: Nem, abszolút. Barátom írt tegnap, hogy Metallica koncerten van Pesten, és az előzenekar, ezt Dávidnak is mondom, mert ugye neki is érdekes, az előzenekar volt a Pantera, a Metallica meg a fő, a headliner. És ezt tavaly beszéltük pont ezzel a barátom, hogy el kéne menni idén, és én nem mertem bevállalni, és hát elmúlt az idő, és ő most volt, és hát látom a képeket, hogy milyen zseniális lehet.
3: És sárgulsz, mint a leves.
4: De most kézzel most értem az előzenekar a Panther, tehát azokat is így bírom. Tehát, hogy így nem az, hogy jött valami no name, vagy mit, vagy fél ismert valami. Panther a póló van a Dávidon, most látom.
3: Ja, én azt hittem, hogy azért mondod ezt a monológot neki, mert láttad.
4: Most látom.
3: Ja, én feltettem, mert föltűnt rögtön, az volt az első, amikor megérkeztem, hogy látom, hogy milyen pólója van.
4: Hát igen.
3: És azt hittem, hogy ez volt ilyen erős üzenet neki.
4: Ne, tehát a Panther, ez az előzenekar nekem az is zseniális lett volna. Csak magát a Pantherát megnézni, na mindegy. Jó, ennyit el.
3: Lényegesen kellemesebb az időjárás ma, különben, mint tegnap. Tegnap igen, ugye a igen. Hideg, háromszor elázós, 8 perces út alatt. Aha. Nem volt valami kellemes az út, most azért sokkal
4: most
3: szebb
4: azért
3: az időjárás.
4: Szebb az
3: ezt akarom mondani, hogy friss a levegő nagyon még, de nagyon derülátó vagyok az időjárás.
4: Derülátó. Igen, ez jó hír egyébként, bízzunk bennem. Alen írt egyébként, Boros Alen írt nekünk, küldte a citydiscó.hu-s címet, és írta, hogy ez már történelem. Péntekenként volt a 2000-es években. Na látod, ez így mondom, hogy nekem volt valami ilyen emléke, hogy a péntek az én napom, hogy ott valami történt, és itt van a régi weboldal. Ez igen. Ez igen.
3: Oh,
4: a legendás klub visszatért.
3: Nekem az volt akkor abban az időszakban a hobbim, hogy nézegettem ezeket a képeket, és így érdekes volt.
4: Azt én is csináltam.
3: Na látod.
4: De hogy nézegetted a képeket, és akkor mi volt az élmény?
3: Hát, hogy keresed magad.
4: Ja, keresed magad? Azt hiszem, hogy az ilyen nagyon súlyos
3: hát
4: arcokat.
3: Ja, nem, az is, igen. Ja, volt erre valami
4: weboldal? Volt.
3: Szomorú szamuráj? Vagy mi volt a weboldalnak a címe?
4: Valami.
3: És akkor ilyen vicces szöveggel színezték ki ugye a képeket. Igen.
4: Vasutas mindig, Ferkó szerkesztette.
3: Mindig az volt a rémálmom, hogy egyszer oda kerülnek a szomorú szamuráj.
4: Igen, voltak ilyen. Tényleg, de most a szomorú szamuráj, az én időben még valami más volt. Volt egy ilyen blog oldal, és most kérdezi az, hogy hol az a weboldal. Nem, tehát van citydisco.rs, de nem erre weboldalra gondol ő, hanem valami teljesen más weboldalra, ahol összejöttek az emberek, és ott tényleg ilyen legsúlyosabb arcokat lefényképezni, ilyen, na minden. Kifejezetten kellemetlen képek voltak ott fent. Úgyhogy ez volt az aranykor. De vissza az időjárásra. Te hogy éled ezt most meg? Tehát, hogy neked te mennyire vagy érzékeny az időjárásra, mint olyan?
3: Nem vagyok rá. Uh-huh. Van, erre is van egy kicsit ilyen keményfejűnek tűnik, de hogy az, amikor reggel...
4: Anekdota.
3: Nem, hanem reggel felkelek, és akkor nézem, hogy hogy kell felöltözni, hideg van, vagy nem. Aha. És akkor, hogyha valami tudod, épp egy pólót akarok felhúzni, akkor így felhúzom. Akkor is.
4: Ja, csak
3: hogy
4: azért
3: az időjárás
4: is.
3: Nekem nem mondja meg, hogy mit húzzak fel, felhúzom-e a kedvenc pólómat, vagy
4: van
3: nem.
4: Van benned egy ilyen attitűd.
3: Igen, az időjárás irányába.
4: Csak azért is.
3: De amúgy,
4: 40
3: amúgy
4: fokban,
3: nem
4: akkor is felveszem ezt a pulóvert. Akkor is,
3: pontosan. Igen, valamelyik nap, mikor egy két hete, amikor pont bejöttek ezek a nagy melegek, nem is tudom, honnan jött fel a téma, hogy indultunk szintén biciklivel, de korán reggel az oviba. Ugye 4 éves a kisfiam, és ő azt mondta, hogy ő a sapkát fel akarja húzni. Hát mondom, húzza a sapkát, mondom, hozom a Mici sapkát, és
4: igen.
3: Nem, ő azt a világ legmelegebb sapkáját akarja, a téli sapkáját, a bolyhal, meg tudod, amit letakarja még a fülét
4: igen,
3: is,
4: igen,
3: tudod, amit húzzad, és mondod, én nem veszek ezek veled, és felhúzta. Utána nem kérted,
4: persze,
3: de hogy mondom,
4: rájött,
3: jó,
4: hogy annyira nem jó érzés.
3: De szerintem így kell csinálni, hát próbáld, menjél a téli kabátod.
4: De van egyébként harca, majd beszélgetünk erről, hogy gyerek nevelésben bejön majd 7 óra után egy kicsit, de ezzel a zöldözködéssel mekkora a harc otthon egyébként?
3: Tudja nagyon, mit akar, nagyon, még amikor nem tudott beszélni, akkor is képzeld el, volt, odament a második fiókot kihúzta, tudta, ott voltak a pólók, és kiválasztott, hogy ő most ezt akarja. Aha. És én tudom, hogy ki voltam akadva, hogy gyerek, még beszélni se tudsz. Hogy már mondom, ilyenkor úgy gondoltam el, hogy tök mindegy, tudod, igen, így kiélet, igen, hogy jól van, akkor cukin felöltöztetett a gyereket, vagy valami, de hát nem lehet, mert amit mindenki nem tetszik, az nem húzza fel. Persze. És az kicsikorától kezdve, most is kicsi, de még kisebb volt, akkor is így volt. Úgyhogy én nagyon sajnáltam, például egyik születésnapjára anyósomtól kapott nagyon jó minőségű, nagyon szép gyerekruhákat. Egyiket sem akarja felhúzni. Azért már tudod, nem olyan a minta, nem olyan színű. Hát felhúztam rá alvásra, amikor nem néztem, mert már fáradt volt. Mert már tudod, bűntudatom volt, hogy szegény póló olyan szép és egyedül van ott. Persze. A szekrényében. Úgyhogy én igazából ebből a szempontból örülök, mert az azt jelenti, hogy elvileg van stílusa.
4: Van stílusa, hát van, igen,
3: szóval,
4: az, hogy megmutatkozik ez a style 4 éves.
3: Igen, úgyhogy hát igen, van saját, úgyhogy az öltözködésnek az ideje az a lassú.
4: Ja, az
3: de
4: a
3: hát,
4: lassú.
3: Aha, de hát aha. Jó van, hát önálló típus, tehát ő akarja, és akkor tudod, nézed az órát, hogy jól van, 10 másodperc, mégis rád fogom mindjárt
4: erőltetni
3: mindent, mert el fogunk késni, de tudod, nem, várd ki, örülök, hogy akar egyedül öltözni.
4: Aha.
3: Úgyhogy igazából nincs ezzel külön probléma, van mással,
4: hát
3: ezzel nincs.
4: Jó, persze.
3: Csak tudod, mindig azt szoktam mondani, hogyha valakinek valami működik, szóval akkor az a másik területen biztos nem. Tehát, hogy minden, a gyereknevelésben mindig ez van, hogyha valamiben ügyes, vagy valami oké, akkor tudod, mindig van egy fekete zóna.
4: Persze. Hát jó, de ez normális.
3: Ne látok, hogy el sem tudom képzelni, hogy ezt így duplán nyomjátok.
4: Igen. Na most itt a mi esetünkben mindjárt mondom, de hogy most pont tegnap mentünk valahol, és így hallgatjuk hát, hogy a kocsiba arról beszélgetnek, hogy amikor, nem tudom, mit szeretett viselni, vagy mit szeretett felvenni, amikor még kicsi volt. és akkor mondja másik, hogy igen, amikor, és amikor még én voltam kicsi, akkor nem, tehát 3 évesek a gyerekként. Tehát amikor én voltam kicsi, akkor ezt szerettem. Igen, amikor én voltam nagyon kicsi, de most már nem, most már nagy vagyok. Tehát ez nagyon fantasztikus ezeket hallgatni, ezeket a beszélgetéseket. De náluk ugye úgy van, hogy ki van készítve, ez is ez, és például a kislányonnal, az Alánál van az, hogy neki időről időre jönnek az ilyen happy-jei, hogy ő hercegnősbe akar menni. Tehát muszáj hercegnősbe menni. És akkor hiába mondjuk, hogy de ne menj hercegnősbe, mész az óviba, vagy mész a bölcsibe, és akkor ott majd másztok, meg játsztok, és abban nem tudsz játszani, de ő akkor is a hercegnősbe. És akkor vannak ilyen hisztik, tehát egyébként ez így kifejezetten gyakori, vannak ilyen hisztik. Az Olika, ő nem csinál ebből problémát. Tehát ott megvan, hogy akkor most vagy a Spider-Man-es, vagy a Hulk-os, vagy a nem tudom. Tehát, és akkor persze vannak különféle szettek, meg dínós is van, meg mindenféle van, de hogy őt ez annyira nem érdekli. Az Olika ezt annyira nem érdekli. Tehát ő tényleg magasra tesz az egészre, hogy ő mit húz fel. Az, hogy sikerül őket beleimádkozni abba a ruhába, az más kérdés. De egyébként
3: időben.
4: Az, hogy ő mit szeret felvenni, az őt nem érdekli. Az Alát viszont annál inkább. Tehát ő egy tipikus kislány. Tehát neki megvan, hogy akkor most nem mindegy.
3: És akkor olyankor nyer.
4: A cipő, hát van, amikor nyer, van, amikor nem. Most például kapott valakitől egy papucsot, ami ilyen kis szandálszerűség, és most neki ez annyira megtetszett, hogy tök mindegy, hogy nem, tehát nem sétára való, vagy nem hosszú sétára való, ő azt akarta felvenni. De csak is kizárólag, ő csak és kizárólag ebbe akar menni, és akkor hiába mondtuk neki, hogy de ebben nem tudsz sétálni, ez nem arra való. De neki, és akkor tudod hiszti. Tehát, hogy neki az kell. És akkor valahogy próbálod megmagyarázni, hogy de ez nem jó, mert sétálni fogunk, sokat fogunk sétálni, ez leesik a lábadra. Persze, hogy leesett a lábára. Persze, hogy elengedett az a tépőzár. Tehát, hogy így mindig valami ilyen van, és akkor megtanulja a saját kárán. Tehát ezek így általában.
3: Lesz egy hasonló témánk pont ma.
4: Lesz,
3: ugye?
4: Igen, lesz.
3: Egyébként az jutott eszembe,
4: amikor... Majd a kulcsos gyerekekről.
3: Igen, mesélted, hogy...
4: Én az voltam egyébként.
3: Kulcsos gyerek? Aha. Mesélted, hogy... ahogy a gyerekek beszélnek, hogy amikor kicsi voltam, erről az jutott eszembe, amikor láttam egy ilyen mémet a neten, hogy amikor a 13 éves mondja, hogy ebben a nagy szerelmi bánatot felállítani, és akkor tudod, aha, itt a komment, hogy mit akarsz elfelejteni, amik kiegérnek a sztoriát.
4: Igen.
3: Csak úgy, hogy na, szóval készülődés.
4: Melyik legyen a következő Pantera nóta, amivel megyünk? Na, ez a nagy kérdés.
3: Ez volt a nagy kérdés. Egy kis zavarodottságot éreztem.
4: Válasz, te, Dávid, de ne a legkeményebb legyen. Legyen melodikus.
3: Na?
4: Hát picit keményebb vonalon indítunk ma reggel, csak azért, mert Pantera koncert volt tegnap este Pesten. De jó, ez így jó ötlet. Akár Metallica is mehetne utána.
3: Legyen egy ilyen rock óra.
4: Hát legyen itt egy ilyen rock beköszönés, szerintem annak sokan örülnek. Itt pont írt egy hallgató is 15 perccel ezelőtt, hogy azért keményebbek a rockerek, tehát Metallica volt meg pont. Hát most mind a kettő lesz majd.
3: De jó.
4: Jó? Mi az? Rosszul vagy? Mit mondtad? Szerinted erős lesz? Erős lesz? Hát, jó, legyen a Volk. Utána meg metallikázunk egy kicsit.
3: De jó.
4: Na gól. Ezek indulnak mindjárt. Itt van veletek Fackovics Melissa.
3: És Brasnyó Zoli.
4: 6 óra 18 perc van. Indítunk a Panterával és a Volkkal. Aztán jövünk a következő néhány perc múlva közérdekű információkkal.

0: közérdekű információ következik.
1: No, itt is vagyunk, 6 óra 23 perc van. Ez volt a Pantera és a Volk. Egy picit ilyen rendhagyó módon indítottuk a mai reggelit, így a metal vonalon. De hát folytatjuk közérdekű infókkal. Mi újság? Most azért mondtuk, hogy egy picit hűvösebb is van a mai napon. Tegnaphoz képest legalább.
2: Tegnaphoz képest nagy a váltás, viszont azért sokkal kellemesebb, most 12 fok van pillanatnyilag, de 23 fok lesz, napos és felhős órák váltogatják egymást, és valószínűleg nem lesz eső sem az se holnap, talán ott vasárnap, meg a jövő hét elején érkezik újra a csapadék.
1: Én most holnapra is látok itt helyenként esőt, itt délelőtre látok némi esőzést, de hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből az időjárás and radar applikációban, tehát itt a holnapra, vasárnapra és hétfőre is elszórtan előfordulhatnak, de nem nagy eséllyel, maradjunk ennyiben, meglátjuk.
2: Azt nézem, hogy mikor érkezik megint a nagy csobbanó idő. Szerdán már 30 fok lesz, csütörtökön 33, pénteken meg már 34.
1: Úristen.
2: Úgyhogy jövő hét közepétől akkor lehet elővenni megint a
1: megint elő lehet venni az örömöket.
2: Az örömöket? Igen. Úgy látom, hogy áramszünet lesz ma is, ma Szabadkán, 9 és 12 óra között az Arany János utcában.
1: Arany János utca, jó van, akkor ez így mondjuk ennyi, más-máshol nem lesz. Meg
2: Csantavér egyes utcáin, 9-15-től 13-15-ig, ennyi az áramkimaradás.
1: Nézem a Border Watchert, az is most ilyenkor lényeges, ugye Szerbia és Magyarország között a következő a helyzet, sehol sincs számottevő várakozás. Magyarországról Szerbia irányába ugyancsak ez a helyzet, tehát egyelőre nincs mozgás, ami a határt illeti, vagyis sokkal gyorsabban át lehet kelni a határon. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Itt van-e bármi plusz információ?
2: Mai infót nem találok.
1: Mai még nincs, tegnap éjjel voltak valahol a Zorka és a Majúr környékén rendőrök, de azóta gondolom hazamentek, tehát hogy ez még valamikor itt fél egy környékén zajlott. Azóta semmi új, ha valamit tapasztaltok az utakon, akkor 0636-21-605, ide várjuk a legfrissebb híreket, akár Viberen is, úgyhogy nyugodtan írhattok nekünk. Van bármi más, amit el szeretnénk mondani? Egyelőre azt hiszem, hogy nincs. Ha van még valami esetleg véradási akció, akkor azt megnézhetjük.
2: Úgy látom,
1: de
2: hogy
1: most nincs. Tegnap volt véradási akció bizony többfelé is. Nagy Kikindán, Temerinben és Zomborban. De ma már nincs. Úgyhogy mindjárt folytatjuk, 6 óra 26 percben első témánkkal érkezünk.
3: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Magok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: 6 óra 38 perc van, jövünk az első nagy témánkkal. Hát a fesztivál, amely dübörög már évek óta, és amelynek következtében felírták Szerbiát a nagy fesztivál térképre, vagy felrajzolták annak idején. Ez még ott a bombázások óta, vagy hát igazából abból az időszakból ered ennek a sztorinak az eleje, tehát a fesztivál története. Miről beszélgetünk? Nyilván az Exitről beszélgetünk, amely...
3: Szépen hát, kitörlődött most már a fesztiválok, szerbiai fesztiváloknak a
2: egyébként történetéből. Igen. Tehát ők tavaly bejelentették azt, amikor zajlottak ezek az országszerte, ezek a tüntetések, hogy ők elviszik a fesztivált Péterváradról. És hát búcsút vett 2025-ben a hagyományos helyszíntől, bejelentették, hogy majd jön egy 2026-ban egy rendezvény, amely nem egyetlen helyszínen lesz, hanem ilyen nemzetközi fesztivál sorozatként kell értelmezni, Global Tour formájában. És hát hol lesz majd ez az esemény? Mit látunk? Tünde szemed mit lát?
3: Ezt tegnap is elsütötted, és akkor is tetszett.
2: Többet nem fogom, esküszöm.
3: Nem, azon gondolkodom, hogy...
2: Az lenne a poén, hogyha tündének hívnának, de nem.
3: Azon gondolkodom, hogy szerintem ez ilyen jó döntés, hogy így több helyszínen van, vagy most hogy máshogy.
2: Gondolod?
3: Nem tudom, épp ezen gondolkodom, elmélkedjünk egy kicsit,
2: hogy
3: legyen egy új fix helyszín, nagy helyszín, mert tudom, hogy ott mentek a pláne nagy Exit fanok esetében, hogy na most akkor hol lesz az új helyszín, viszont ez egy nagy kérdés volt, és szerintem ez így jó, így szépen megoldották, hogy na jó, akkor mindenhol.
2: Mindenhol. Nem? Mindenhol egy kicsit.
3: Hát, szerinted, nem tudom, így lemenedzselni hát ilyen helyzetet, tudja. Hogy jobb, hogy kiválasztasz egy fix jó helyszínt, vagy inkább így.
2: Ha én egy nagy Exit rajongó lennék, mármint úgy, hogy majd beszélgetünk erről, hogy melyikünkhöz mennyire áll közel maga a fesztivál, meg hát maga az Exit, de az biztos, hogy ha én egy ilyen évről évre nagy Exit járó lennék, akkor nem biztos, hogy örülnék.
3: Annak, hogy mindig máshol van, hát, vagy annak, hogy...
2: Annak, hogy több helyszíre kell mennem. Mert most például engem egy zenekar, vagy mondjuk lehet, hogy azt csinálnám, hogy akkor megnézem, hogy engem ez a banda, vagy ez a zenekar érdekel, akkor oda megyek. És akkor lehet, hogy anyagilag is egy kicsit korrektebb, bár nem hiszem. Nem tudom. Tehát, hogy akkor nem kell mindenhova váltani jegyet.
3: Nem, én azon gondolkodom, hogy ez mennyire jó, hogyha így több helyszínen van, akkor hogyha most feltételezzük, hogy hatalmas Exit fanok vagyunk.
2: Igen.
3: Akkor úgy csinálnám, például én személy szerint, hogy akkor, hogyha látok jó, pláne ha jó helyszíneken van, mert valószínűleg jó helyszíneket
2: igen,
3: választanak,
2: igen,
3: akkor már építs hozzá plusz 2-3 napot, és akkor már körbejárod, nem tudom, tehát
2: ja,
3: kibulizod
2: magad leszervezed,
3: alszol egyet,
2: igen,
3: kialszod magad, és akkor utána még mindig marad a fakultatív programod, vagy a délután folyamán, akkor körbejárod, mert ha már úgyis a kedvenc bandád ott van, most a turné egyik eseménye Montenegróba lesz például.
2: Aha.
3: Kedvenc bandád megy Montenegróba. Hát úgyis Montenegróba vagyunk, akkor már sétáljuk körbe.
2: Persze,
3: alapon,
2: vagy maradjunk ott fürödni, vagy ilyesmi, igen.
3: A turné egyik eseménye Montenegróba lesz például.
2: Aha.
3: Kedvenc bandád megy Montenegróba. Hát úgyis Montenegróba vagyunk, akkor már sétáljuk körbe.
2: Persze,
3: alapon,
2: vagy maradjunk ott fürödni, vagy ilyesmi, igen.
3: Kötelező pluszt ad
2: és,
3: szerintem.
2: És

0: Ezt írtuk mi meg a pannonrtv.com-on, ugyanis októberben meg már kifejezetten ott a helyszínen, a gízai piramisok közelében rendezik meg ezt az új fesztivált, aminek az a neve, hogy Starlight Fesztivál, és hát ez egy elektronikus zenei koncert sorozat lesz, úgyhogy az Exit az tulajdonképpen egy ilyen több állomásos rendezvénysorozattá változott idénre, 2026-ra. Most ez a kérdés, hogy az identitását ezzel elveszíti az Exit. Hogyha azt mondod, hogy Exit, akkor mire fogsz gondolni? A Starlight Fesztiválra? Az Ulcinyi bulira? Vagy a Budvai bulira? Tehát, hogy itt az Exit mint olyan abban a klasszikus formájában szerintem megszűnt, és teljesen másfajta hozzáállás indult a szervezők részéről. Az biztos, hogy ezzel több pénzt fognak keresni.
1: Nem valószínű. Én sajnálom azért, hogy ez az új a Péter Váradi város történetnek vége lett, mert azért hát mégiscsak volt ennek egy nagy húzó ereje, akár turisztikai szemszögből is. Csomó ember jött ide, aki nem jött volna alapból, csak azért jött ide, mert azért
0: itt van. 200 ezer ember itt volt.
1: Igen, szóval
0: 60 országból.
1: Ez egy szomorú történet ebből a szempontból, de hát tovább kell, hogy éljen a fesztivál.
0: Hát valahol igen, persze.
1: Mondjuk a szervezők helyében én is hasonlóan gondolkodtam, mert hogy ugye, hogyha fesztivál szervező vagy, akkor azért az anyagiakat is nézed, a praktikusságot is nézed, szóval szerintem döntés ügyileg nem hoztak rossz döntést.
0: Hát nyilván ők sok mindent, az Excel táblázatban ők azért berajzolgattak mindent.
1: Hát igen, valószínű.
0: Tehát ez nyilván így jött ki, vagy legalábbis így próbálták ezt valahogy egyensúlyozni, és talán ez volt egy olyan módszer, vagy olyan megoldás, amibre bele tudtak menni. Hát ugye ők tavaly hangosan bejelentették, hogy nem lesz, Szerbiában fogják megtartani ezt a rendezvényt abban a klasszikus formában. Egyébként ugye, ahogy itt az elején is említettük, tehát a 2000-es években, 2000-ben, egész pontosan 2000-ben indult, ez egy diákmozgalom volt, és rengeteg, ugye, ahogy Meli is mondta, rengetegen jöttek ide, vagy rengetegen jönnek ide. Nézd, itt most ők azt mondják, legalábbis a szervezők azt állítják, hogy az Exit nyíltan támogatta a szerbiai diáktüntetéseket, és ez miatt egyre nagyobb politikai nyomás nehezedett a fesztiválra. Tehát ők ezt nyilatkozzák, ezt mondják, a vezetőség pedig úgy döntött, hogy a szabad véleménynyilvánítás mellett foglalnak állást, úgyhogy a fenyegetések, akadályok miatt viszik ki a fesztivált Szerbiában.
1: Én megértem a döntésüket teljesen.
0: Nézd, hogyha ők ezt így érzik, természetesen akkor ehhez joguk van, és alapvetően ez van, tehát itt az Exit. Az Exit szervezőbizottsága, mondom, kiszámolta, hogy itt mi a jó, vagy mi a nem jó, vagy hogy jön neki legjobban ebből a történetből, mert az a rengeteg ember, aki évről évre elmegy erre a fesztiválra, az minden évben ugyanúgy bulizni akar, tehát csak helyszín kellett változtatniuk. De hogy állsz az Exithez? Egyébként jártál Exitre?
1: Nem, valahogy így kimaradt. Mondtam, hogy nem voltam egy ilyen nagy bulis csaj, szóval nem az a típus voltam abból, hogy jó, mikor lesz az Exit dátuma. De egyébként pont azon gondolkodom, hogy a mai generáció, azok, akik most vannak elvileg a nagy buli időszakban, ők is nyitottak most a fesztiválozásokra. Hát ugye sok mindent olvasol.
0: Te beszélgetsz egyébként többet szociológusokkal, így az elmúlt években. Te mit
1: hát pont ezért teszem fel a kérdést, mert hogy az E-generáció tagjairól főként azt mondják, hogy ugye alkoholt sem fogyasztanak annyit, sokkal jobban a beszélgetések meg a társadalmi kapcsolatok minőségére fektetik jobban a hangsúlyt. Aha. És azért mondom, hogy így nem tudom elképzelni azt, hogy nem tudom, hogy meddig fog ez a biznisz menni. Hogy nem jól látom, mert nem tudom, hogy ezt az aspektusát a bulizásnak oké-e vagy nem, vagy az ő szemszögikből.
0: Hát ez érdekes.
1: Hogy nyitottak-e vagy nem.
0: Igen, hogy magára a fesztiválra. Én egyébként nekem az a meggyőződésem, hogy egyébként a fesztiválra, és konkrétan mondjuk az Exithez sokkal több nem nagyon fiatal jár. Tehát olyanok, akik mondjuk például az Exiten nőttek fel, idézőjelben, idősebbek, akár ilyen 30-as generáció, akár mondjuk a te generációd, akár tőled egy picit fiatalabbak, de nem hiszem, hogy a 16-7 évesek.
1: Hát pont erre akartam rámutatni, hogy ugye nem a 16, tehát náluk se épül ki ez a szokás, hogy Exit szokás van nyaranként.
0: Nem.
1: És akkor azért mondom, hogy a generációk utánpótlásában a fesztiválban is kopik.
0: Ja, hát ez igen, ez mindenki.
1: Ezek gondolkodtam.
0: De lehet, hogy valahogy próbálják, tehát ők szerintem erre gondolnak, és próbálják valahogy ezt
1: szerintem
0: úgy alakítani.
1: Alakítják át, persze, igen, biztosan
0: biztos,
1: az igények felé.
0: Muszáj lesz, mert ugye nyilván azok a törzsközönség, akik azok a veteránok, akik évről évre visszajárnak, ők most is elmennek az Exitre, de azért általában mindig így a headlinerek a lényeg, tehát hogy kik jönnek oda. Tehát nekem például nagyon sok ismerősöm egyáltalán nem járt soha Exitre, látta, hogy jön a Prodigy, akkor dobtak el mindent, és mentek exitre. Tehát, hogy, így ne, tehát, hogy így, nyilván ez volt a lényeg, hogy amikor meglátod, hogy van egy Underworld, vagy bármi. Én az Underworldra akartam menni, nagyon én ilyen fanatikus Underworld rajongó voltam.
1: És nem mentem.
0: Hát nem mentem, mert akkor valami az élet közbeszólt, nem volt

0: szabadságom, vagy valami ilyesmi. Nem. Igazából nagyon akartam volna, de mindegy.
1: És szóval... ez a 26 év alatt akkor neked sem volt egyetlen egy exit élményed?
0: Nem volt exit élményed.
1: Fájós sebeket exit tépünk ma fel.
0: Volt itt egy kollégánk, ő nem jött be dolgozni, itt be volt osztva.
1: Jó, igen, emlékszek.
0: És felhívták másnap, hogy ha-hó, most nem mondok neveket, be kellett volna jönni 8-ra, 11 óra van, hol vagy? És az nem az volt a válasz, hogy így elaludtam, vagy valami baj van, beteg vagyok, hanem az, hogy hát ne haragudjatok, de én most exit tripben vagyok, és ezért nem jött dolgozni. Úgyhogy nem jött dolgozni, exit tripben volt, és akkor utána azt hiszem közölték.
1: Bocs, és még nem is volt Z-generációs.
0: Nem. És akkor mondták neki, hogy hát akkor maradj is exit tripben, ma nem kell bejönnöd, holnap sem. Írja egy hallgató, fiam, hova mész bulizni, és inni fogsz, drogozni fogsz, nem. Csajozni fogsz, nem. Akkor minek mész bulizni? Igen. Hát jó, mert most láttam egy
1: szakállas
0: ilyen...
1: poén, igen.
0: Szakállas, mert láttam egy ilyen meme videót, hogy apuka így küldi a... megy a lánya bulizni, és akkor ki van akadva, hogy vagy felöltözve, meg így mi, úristen, meg hogy nézek? És akkor mondta, hogy hát de mi ez, nem, vegyél fel egy inget, vegyél fel egy kabátot, és akkor össze... tudod, a apuka rád még egy nagy kabátot, és akkor na, így mehetsz, és haza, és mondta, hogy mondja, hogy egy ital, ne gazírano, vagy valami ilyet, és így elküldi. És akkor jön a fia, ugyanebben a videóban, és akkor így, ó, mész, az a csaj, ez az, és ad neki pénzt, mennyi, és ez aztán, tehát, hogy ez az apukák hozzáállása.
1: Hogy... neked is lehet, hogy ez, neked van egy fiad is, egy lányod.
0: Igen, nálam ez pont így lesz.
1: Hogy fogod megélni azt, hogyha eléd állnak a kicsik, és azt mondják, hogy na, akkor exitre akarok menni, igen, akkor így.
0: Hát a fene tudja, hogy lesz akkor még exit.
1: És tegyük fel, hogy lesz.
0: Tegyük fel, hogy lesz.
1: Izgulni fogsz, el fogsz menni 8-kor aludni, nem fogsz menni, addig nem érnek haza, addig nem fogsz menni aludni. Nem. Milyen típus?
0: Ott fogom így hívogatni őket, meg írogatni. Mi van? Mi újság? Nem leszek ennyire beteg állat. Nem. Van ez a kategória. Idézőjelesen, hát most mindenki másképp éli meg a szülőséget. Vannak a nagy túlféltő szülők. De hát talán nem tudom, tényleg nem. És te hogy vagy ezzel egyébként? Te félteni fogod?
1: Persze, csak nem fogom mondani. Tehát nem fogod mondani? Egy csomó dolgot így lenyeleg, és így, ír neki, ne. Tehát szerintem így egy ilyen nagy, erős, belső harcot fogok magamban levezetni, és levezényelni, aha, hogy mutassam a laza anya énemet, ami igazából belülről nem az.
0: Aha, csak persze, miért is lenne.
1: Vagy csak agy életjelet. Hát igazából maradjon az, hogy, tehát, hogy abban reménykedek, hogy annyi tisztelet, meg együttműködés meg lesz, hogy amit megbeszélünk, hogy tudod, ezek a tipikus, ha megérkeztél, írja! Tudod, és akkor ennyi. Igen, tehát, igen. Hogy ha ez betartja hát ezeket a dolgokat, anyós, ez egy apróság, akkor ez az elmélet. Ez igen, az elmélet. Aztán majd így meglátjuk. Aztán nem tudod kitalálni.
0: Aztán majd meglátod. 6:50 perc van, hírekkel jövünk nem sokára. Tehát az Exit új állomásáról. Egyébként fent van a Pannon RTV-n, a pannonrtv.com-on ez az összeállítás, úgyhogy megnézhetitek. Korábbi közelképeinket is megnézhetitek az Exitről, például a tavalyi 2025-öst, mert ott volt Pető Attila kollégánk, és leforgatta az egészet. Remélem, hogy nem mondtam rosszul, és ő volt ez, de valószínűleg ő volt, mert ő jár mindig Exitre.
1: Ő szokott menni, igen.
0: Úgyhogy majd kiterül. No, jövünk mindjárt 6:50.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság. A rendezvénynek egyszerre 3 ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A 2026-os 23. futballvilágbajnokság július 19-éig tart, és összesen 104 találkozó vár ránk az elkövetkező 39 nap során. A sportesemény a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődött Mexikóvárosban, míg a döntő New Yorkban lesz. A közép-európai idő szerint csütörtökön este megtartották a világbajnokság nyitó ceremóniát.
9: A 2026-os labdarúgó világbajnokság első játéknapján a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát a torna nyitó mérkőzésén, amelyet 3 piros lap is emlékezetessé tett. Eközben az A csoport másik találkozóján a Koreai Köztársaság hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Csehországot. A dél-koreaiak sikerükkel az érre álltak a csoportban, míg a mexikóiak magabiztos győzelemmel kezdték hazai közönség előtt a világbajnokságot.
8: Ünnepi hangversenynek adott otthont a Szabadkai Városháza díszterme a Magyar-Szerb Kulturális Évad programsorozatának részeként csütörtök este. Az est során 3 fiatal művész mutatta be a tehetségét a közönségnek. Színpadra lépett Miranda Liu, hegedű művész, Balogh Nella, csellista és Petrovics Lenka, hárfa művész.
10: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén ma változóan felhős, főként napos időben lesz majd részünk, a csúcshőmérséklet pedig 23 fok körül alakul.
4: Reklám.
11: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? A Stravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Stravamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
6: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?

0: Ki az ágyból lustaságok?
1: Ki az ágyból lustaságok?
0: Reggeli. Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
1: Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
2: Na itt vagyunk, 7 óra 14 perckor.
3: És van egy jó kis témánk, a kulcsos gyerekek először.
2: Kulcsos gyerekek.
3: Elolvastam a címet, kik igen. Azok a kulcsos gyerekek.
2: Én az voltam,
3: először.
2: Az
3: kulcsos
2: voltam,
3: gyerek
2: az bizony az voltam.
3: Lógott a kulcs a nyakamban.
2: Lógott a kulcs a nyakamban, és egy piros színű pertlin lógott a kulcs a nyakamban. Igen.
3: De egyértelmű, hogy kik a kulcsos gyerekek, ugye?
2: Hát mondjuk
3: vagy
2: el.
3: Mondjuk el, beszéljük át, hogy
2: kik a kulcsos
3: tiszta.
2: Gyerekek, akkor mondd el te, hogy kik hát, a kulcsos gyerekek.
3: Úgy látom,
2: gyerekek.
3: Hogy az, akire rábízhatod a lakáskulcsot, nem? Tehát azok a kulcsos
2: igen,
3: gyerekek,
2: vagy a
3: házkulcsot,
2: vagy a attól függ. Igen.
3: Önálló talpra esett gyerekek a kulcsos gyerekek.
2: A 60-as, 70-es évekig kell visszanyúlnunk, mert ugye itt ez egy magyarországi cikk alapján beszélgetünk mi erről, de beszélgethetünk mi abszolút vajdasági viszonylatban is, mert hogy itt is egy bizonyos szint felett, tehát nyilván, hogyha szülők dolgoztak, akkor rábízták a gyerekre a kulcsot, és azt mondták, hogy akkor itt van a kulcs, amikor vége a sulinak hazajössz, kinyitod az ajtót, kizárod az ajtót, bejössz, bezárod az ajtót. Tehát ezeket a dolgokat megtanították nekik, ez az alaptétel, tehát ez az elmélet, és akkor utána ők azt csinálták, hogy hát találd fel magad alapon, működtek. Ha el kellett menni valahova, akkor elmentek, rám bízták például annak idén a kulcsot, akkor én mentem utána mondjuk angolra, vagy mentem valamilyen magánórára, vagy mindig előbb mindig volt valami, akkor én utána zártam az ajtót, csuktam, és akkor egy idő után megbíztak bennem a szüleim, és azt mondták, hogy jó, akkor itt a kulcs, és mehetsz.
3: Ők voltak a kulcsos
2: gyerekek. Na most igazából róluk beszélgetünk.
3: És akkor most az a kérdés, hogy 2026-ban vannak-e kulcsos gyerekek? Az a kérdés.
2: De szerintem csak vannak. Tehát
3: persze,
2: nem,
3: hogy vannak.
2: Biztos, hogy vannak.
3: Persze, hogy vannak, de igazából azt nem tudom, igazából itt nem is tudom, mi a célja ennek a cikknek, hogy mire mutasson, nagyon pörögnek a gondolataim itt ebben. Itt igazából a szülőkről van szó, nem? Tehát, hogy mennyire
2: itt
3: engeded azt, hogy
2: szó,
3: a gyerek, a saját gyereked önálló legyen. Igazából ez a téma, nem?
2: Itt arról van szó, hogy sok szülő, és ez attól függ, hogy milyen élethelyzetben vállal a gyereket, vagy milyen élethelyzetben neveli a családot, vagy aggodalmaskodva tekint erre a történetre, vagy azt mondja, hogy az ő gyereke képtelen arra, hogy akár be is zárja azt az ajtót, és elmenjen és csinálja maga dolgát, hanem őt mindenhova vinni kell, és ugye vannak ezek a rutinok, hogy akkor most be a kocsiba, és akkor ide megyünk, oda megyünk, amoda megyünk, és akkor lehet, hogy a szülők, egyes szülők hajlamosak arra, hogy amikor a gyerek már bőven érett arra, hogy kulcsot kapjon, nem kapnak kulcsot, hanem azt mondják nekik, hogy akkor is viszlek, mert féltelek annyira, hogy kiszállok az autóból, vagy elviszek az autótól a bejáratig, és látni akarom a saját szemmel, hogy oda bemész.
3: Van erre egy nagyon jó példa például ebben a cikkben, a tornazsák elhagyása, hogy ezt hogy reagálod le. Torna órája van a gyereknek az iskolában, otthon hagyja a tornazsákot, és akkor épp ugye ezt a példát hozza fel, hogy manapság ugye hogy oldod meg szülőként, már Facebook csoportok segítségével.
2: Persze,
3: ugye, lehet, hogy a gyerek észre se vette, hogy nincs ott a torna zsákja, te már megoldottad, hogy akkor tessék, itt van már. Ne, hogy véletlenül kelljen bármit is megoldanod.
2: Igen.
3: Azából ez egy jó példa.
2: De ugyanakkor meg egyszerűbbé váltak ezek a dolgok, ma már pont ezek a csoportoknak köszönhetően.
3: Igen, szóval ennek van egy jó oldala is.
2: Van egy jó
3: csak
2: oldala.
3: Itt az a talán a negatív oldala, hogy nem kell, hogy nincs ideje aggódni a gyereknek.
2: Igen.
3: És akkor nem találkozik ezzel helyette. Az érzéssel. És akkor utána később felnőtt korban, akkor nagyobb stressz neki az, hogy a probléma megoldás. Legalábbis én így látom. Nem?
2: Hát igen. De tényleg ez, hogy mondjuk, ha gyereket rengeteg inger éri, nekem mindig ezek a gondolataim vannak. Tegnap is beszéltünk, azt hiszem, hogy érintettük ezt a témát, hogy de lehet, hogy műsoron kívül, itt két megszólalás között beszéltünk erről, nyilván mindketten ilyen kisgyerekes szülők vagyunk, de hogy a gyerek ma már tehát olyan szinten ingergazdag világban él, és most nem csak a YouTube-ra gondolok, vagy az ilyen internetes dolgok, mert attól mondjuk el lehet így a gyereket mondjuk szeparálni valamennyire, de nem lehet teljesen, mert ott a suliba úgyis szembesül vele, meg a barátoktól, meg tehát mindenki tisztában van ezekkel az új trendekkel a gyerekek között. Viszont ugye ebben a világban ugye ott vannak a, tehát ott vannak ezek az ingerek, ott vannak a az, hogy igazából a szülő mindent a feneke alá tesz, ez is benne van, és az ő érdeklődése is folyamatosan cikázik, és hogy akkor egyszerűen eljutunk arra a pontra, hogy, hogy a szülő azt talán nem mer megbízni benne annyira, mert úgy van bele, hogy tehetetlen. Tehát, hogy valahogy ebből nekem következik az, hogy a gyerek akkor így, így nem tud odafigyelni eléggé. És akkor nem bízod rá a lakáskulcsot, úgyis majd vagy elhagyod, vagy mit tudom, nem figyelsz oda. Tehát, hogy van, van egyfajta ilyen, ilyen attitűd a gyerekek részéről, vagy hozzáállás a gyerekek részéről. Talán most
3: valami spiritus, amit mondasz.
2: Egyszerű világ volt, amikor én voltam gyerek. Erre akarok célozni.
3: Kevesebb volt az inger, kevesebb volt az zavaró inger. Tényező volt a fejedben igen, gyerekként.
2: Igen. Most még már oda kell figyelni arra, hogy ne csak a ne álljanak már ilyen, ilyen balonkabátos cukros bácsik a sarkon, ugye, ami egy rettenetes félelem, hanem most már online bullying van, meg most már minden ilyesmi van, ami a gyerekek, gyerekekre veszélyes lehet, és pont emiatt valahogy hajlamosak vagyunk jóval komolyabban védeni, és így burokba tenni a gyereket. Na, ezt szeretném kinyögni.
3: Értem, érthető, és én most például ebből a szempontból azon gondolkodom, hogy itt említetted a cukros bácsit, hogy mikortól van, jön el az a pont, hogy most akkor a gyereked egyedül menjen el oviba, vagy suliba, vagy egyáltalán eljön-e bármikor az a pont. Uh-huh. Én mondjuk emlékszem, hogy 5-6 évesen már egyedül mentem oviba, de miért? Mert hogy az utcasarkon van
2: persze,
3: az óvoda.
2: Persze,
3: mondjuk erről eszembe jutott egy összehasonlításképpen egy sztori, hogy a barátnőm épp mesélte, hogy hát ő neki most 8 éves a fia, és Svájcban ugye ott sokkal komolyabb utak, útrendszerek vannak, és nagyobb utat kell. 10-15 perces gyalogútról van szó az iskoláig, és ő kísérte folyamatosan a fiát. Mert hogy mégiscsak azért van egy vagy két ilyen nagyobb többsávos úton kell, hogy átmenjen. És az óvónéni, vagy a tanító néni szólt, hogy ne kísérje. Tehát nem kell, hogy kísérje a gyereket, hagyja a gyereket, hogy egyedül menjen.
2: Ment ez egy ilyen igen, hozzáállás.
3: Hogy, igen, és közben furcsa, mert ugye Svájc gondolkodása kicsit más, meg más az oktatási rendszer, nem kicsit nagyon, igen. Más az oktatási rendszer, meg minden, csak olyan furcsának tartottam, hogy azért vagy 10-12 perces út nagy úton kell átmenni, azért nem mindegy, meg mondjuk ne szóljanak már rám, hogy most én akarom-e elkísérni a gyerekemet, vagy nem.
2: Biztos, hogy van, hogy a gyerek fejlődése szempontjából.
3: Hát pont ez az, csak igen. Olyan érdekes volt, hogy, hogy maga a pedagógus szól a szülőnek, hogy na, ne kísérgesd már a gyerekedet.
2: Ja, ez érdekes. Azért, mert hogy te is legyél részese annak a
3: az önállósulási
2: folyamatnak és a nevelésnek, ennek az ilyen több személy részvételével történő, zajló nevelésnek, ugye ott a pedagógus, ott a nevelő, ott a pszichológus, ott a szülő, és akkor mindenki egyszerre nevelje úgy a gyereket, hogy legyen önellátó, gondolom, nem tudom. Itt írja az Attila, hogy az övé már főznek leves krisztályban. Hát, hogy jókat megtanítottál nekik már. De milyen idősek a gyerekeid? Ezt írd már meg nekünk, mert az
3: nekem mindig. Nem mindegy, de...
2: Hát nem mindegy. De meg az, hogy hagyjuk-e ma a gyereket felmászni egy fára. Én például magamról látom azt, hogy én minden egyes... Ezt már szerintem elmondtam, hogy én minden egyes játszóteret azt egy ilyen halálcsapdának látok. Tehát, hogy így ott az a játszót, és így az, nem azt látom, hogy a gyerekem az így örömmel jön le a jön majd le a mi van ott csúszdán, hanem azt látom, hogy majd ilyen súlyos kéztörés, vagy felső combtörés, vagy valami ilyesmi lesz a vége a hülyeségnek, de nem ez lesz a vége, csak én mindig ezt látom bele. Tehát ez a túlféltés, ez a para, hogy akkor majd ez lesz.
3: Jó, szerintem valamilyen szinten minden szülőben benne van ez, hogy túlfélted.
2: Igen.
3: Meg hát sajnos itt Vajdaságban általában a játszóterek sincsenek a legjobb.
2: Na ez meg a másik.
3: Állapotban van egy sztorim, egy pár hetes sztorim. Palicsi játszótér.
2: Melyik? Járunk van. Oda. Mármint mindegyik, mindenhova járunk, csak azért mondom,
3: én nem tudom, melyik játszótér, ez a sétány melletti játszótér.
2: A tóparton?
3: Tóparton.
2: Tudom, igen. Most nincs csúszda, elvitték a csúszdát.
3: Nem tudom azóta, hogy mi történt, de a lényeg az volt, hogy volt ott egy fa, egy nagy fadarab, és a kisfiam játszott rajta úgy, hogy egyensúlyozva végig megyek. Uh-huh. És a fa úgy állt, hogy két, hát lényegében ilyen vas állt ki belőle. Szóval
2: tudom,
3: pont ezt láttam, hogy ha elesik, akkor
2: ilyet.
3: Egy az egyet arra esik, és felszúródik.
2: Mert sok horrorfilmet néztél, persze.
3: Tehát jól van, tudod, előrevetíted, hogy mi van, de tényleg amúgy, ha elesett volna, tényleg oda. Tehát, hogyha ha csak egy fadarab lett volna, akkor jó, oké, megüti magát. De ez egy fadarab volt, két kiálló vas éles cuccan.
2: Felmerül a kérdés, hogy miért nem lehet ezt a két vasat eltüntetni onnan, vagy azt így levágni.
3: Hát eltüntettük,
2: vagy...
3: ezt akarom mesélni, hogy képzeld el. Igen, képzeld el, hogy az autóban volt Flex, és annyira zavarta a férjemet az, hogy az ott van.
2: És leszett. Le a kalappa. Kérjen pénzt a várostok.
3: Képzeld, de ki volt ezen akadva, hogy ugye látod, hogy veszélyes, ugye nem csak a saját gyerekedet látod, igen, hanem látszott rajta kívül még 60 ezer gyereket.
2: Előbb-utóbb valaki rá fog esni.
3: Hát ez az, és hát én azon nevettem, hogy mondom, mi flexel megyünk játszani a játszótérre. Ja. Hát ott volt az autóban, akkor már használjuk ki. És levettük. Képzeld el, hogy szóval le a kalap fel előtt, és képzeld el, hogy levágta épp azért, hogy ne történjen. Szóval igen, ezzel arra akartam csak rámutatni, hogy azért nagyon rossz állapotban vannak a játszótereink, ez sem mindegy.
2: Nem mindegy.
3: De igen. 8 és 11 évesek érte az Attila
2: 8
3: egyébként.
2: 8 és 11, hát akkor igen. Én nem tudtam tejbegrészt csinálni 11 évesen, csak mondom, tehát hogy én elkényeztetett gyerek voltam. Na, de nekem megcsinálták a tejbegrészt, de egyébként igazad van, hát ez jó dolog, ezeket simán meg lehet tanítani már a gyereknek. Visszatérve még a játszóterekre, ugye nálunk nem történt, tehát soha nem volt baleset, meg soha nem volt ilyesmi, de tényleg ez a túlféltés benne van. Olyan balesetünk volt, ami egy ilyen végtelenül kellemetlen, hülye baleset volt, amikor a kislányom így játszott valahol, és megbotlott, tudod, az még azok az ilyen gumitéglás játszótér, tehát hogyha elesik, akkor nem is tudja megütni magát, hanem valahogy úgy esett, hogy volt ott egy kis letört pici faág, ott ledobva, gondolom, ott a földön, és valahogy pont úgy esett, hogy ez a faág az így a szeme alatt egy centire beszúródott. Kézd egy be, és így feláll, és így áll ki neki egy ilyen áll. És így, tehát, hogy pont!
3: Tehát,
2: hogy így hogy a franc?
3: Horror story,
2: és akkor elvittük mindet, létező összes vizsgát, berohantunk ugye ide a sürgősségire, ide a Szabadkára, ugye a Hitnára. Megnézték, ott fertőtlenítették, mondták, hogy semmi, tehát a szemét nem érte semmi. De akkor azért elvittük szemorvoshoz is másnap. Akkor mondták, hogy hát ez jó szemorvos, de vigyük el még egyhez, mert az egy ilyen gyerekspecialista oda, és akkor az is megvizsgáltam, mondták, hogy semmi baj a szemének, mert nem ott, tehát a magas sebesülés az alatta volt. És, de hát, hogyha egy fél centivel följebb, akkor.
3: No. Tehát,
2: és akkor mindig ezektől az ilyen hülyeségektől rettegek, hogy tudod, ez még így nem is, mert nem is látod azt a pici fadarabot a földön, meg úgy esik el, tudod, ilyen, mint a Final Destination-be körülbelül.
3: Én ilyenkor mindig arra gondolok, hogy igen, mindig a legrosszabb
2: forgatás. Van az a horrorfilm, tudod, abban, hogy mindig ilyen hülyeségek történnek, na mindegy.
3: De nézze annyi horrorfilmet, az egyik.
2: Igen, az ne nézze ennyit.
3: Jelent. A másik meg igen, azt kellene így saját fejünkben így letisztázni, hogy ne a legrosszabb forgatókönyvet lássuk, meg igazából.
2: Szerintem most mi történhet? Mi a legrosszabb?
3: Ilyenkor mindig olyan gondolatom van, hogy így kicsit egyensúlyozzam a túlféltést, hogy így nem párnázhatom ki a világot. Mindig ez a gondolat jön.
2: Ez milyen szép gondolat, látod?
3: Jön, hogy akkor jó, annak, hogy nyugodjál le, hagyjassa egy kicsit, lehorzsolja magát.
2: Aha,
3: most
2: aha.
3: Ez így velejárója az egésznek, nem?
2: Teljesen jó. Persze, nyilván ezeket a dolgokat, ezeket így tanulják meg. Csak te mindig a legrosszabbat. Tehát olvastam most pont egy ilyen elképzelést, tehát hogyha ha valamiről homályos elképzeléseid vannak, akkor az agyad hajlamos a legrosszabb forgatókönyvvel betölteni azt az űrt. És ez fog történni. Tehát elmész játszani, nem azt látod, hogy a gyereked élvezi, hintázik, sőt, mert az, hogy leszakad a hinta, kiugrik, eltörik, lesz, és így én is folyamatosan azt sem, hogy a gyerek beül a hintába, és így nézem a konstrukciót. Hogy van fel, hogy van.
3: Pont így.
2: Hogy tudod, ez most a kezi jó, nem jó, igen, jó, akkor menjünk, akkor tudod. És így is előfordulnak olyanok, hogy leesik a hintáról, mert most átmentünk a gyerek hintáról, most már egy fél éve erre a klasszikus hintára, legalábbis a kislányom az igen. Zolika azért még úgy tart tőle, még ez a gyerek hintad, ez az ilyen betevősben, amiben így beleteszed, és akkor elő is tartja valami, meg hátul is. De én is mindig azt érzem, tudod, hogy akkor most hátra nyomta a popsiját túlságosan, vagy előre, vagy már látom magam előtt, hogy hátra, de na jó, de nem lesz ilyen, tehát nem lesz semmi bajunk.
3: Nem csak, lesz semmi
2: csak
3: bajunk.
2: Túlféltés, csak túlféltés, ennyi.
3: Hát igen.
2: Ja,
3: igen, vele tartozik.
2: De a kulcsos gyerekek, azok, én mondom, én az voltam, rám bízták, egyszer nem zártam be a házat egyébként, volt olyan, hogy nem zártam be a házat, és azt vettem észre, hogy pont az ismerőseink jöttek hozzánk vendégségbe, és így bejöttek a nappaliba. És így anyám még ki volt rokadva, hogy te nem zártad, mert ők otthon voltak.
3: Amit ki se derült volna, hogy nem zárod.
2: Hát igen, de. És ők így simán bejött. Mert ugye miénk olyan, hogy kívülről nem tudod kinyitni, nem volt kilincs, hanem belülről tudtad kinyitni, kívülről csak kulccsal, olyan volt az ajtón, és ők így bejöttek, és akkor hú, akkor kaptam ám. Akkor nagyon-nagyon csúnyán leteremtettek.
3: Látod, hogy meg is érdemelted.
2: Hát valószínűleg igen. Szeleskedtem ott.
3: Azon gondolkodom, hogy igazából azzal, hogyha nem engedjük a gyereket önállósodni, az örömforrástól is elvesszük. Az, hogy saját magam oldottam meg, ez jutott most erről
2: ez
3: eszembe.
2: Ez jó, ez jó gondolat.
3: Hogyha hagyod, igen. Hogy maga öltözzön, maga bezárja, elintézze, akkor utána van benne egy ilyen következtetés szerintem saját magában, hogy oké, erre én képes vagyok, aha, ugye pont aha. Erről is volt szó.
2: Persze.
3: És akkor ez nagyon jó a fejlődés, a személyiségfejlődés a szemszögéből is.
2: Így van.
3: Kialakul benne, hogy jó, akkor én mindenre képes vagyok, és lehet, hogy sokkal bátrabban fog hozzáállni a következő feladathoz.
2: Abszolút,
3: szóval te ettől
2: abszolút.
3: Fogod idézőjelben megóvni a gyerekedet azzal, hogy túlfélted.
2: Így van. Lehetne erről még órákon át beszélni, hogyha van erről véleményetek, vagy van gondolatotok, amit megosztanátok velünk, azt írjátok meg nekünk 0636-21-605-re. Mit szeretnénk
3: csak
2: mondani?
3: Annyit, hogy a nevelés téma az mindig érzékeny, mert mindenkinek megvan a saját gondolata.
2: Persze,
3: és akkor meg eszembe jutott csak az a gondolat, hogy tudod, nekem is vannak elveim, addig voltak elveim, még nem lettem szülő.
2: Így
3: tudod,
2: van,
3: ez
2: igen,
3: csak ennyit
2: igen,
3: akartam
2: igen,
3: mondani,
2: igen.
3: Zárójelesen.
2: Mennyi elméletet hallottunk mi még, amikor tehát magunk szemben is ötleteltünk, hogy majd így fogjuk csinálni, meg úgy fogjuk csinálni, de én általában mindig és akkor utána jön a túlélésmód. Tehát kész, tehát vége. Tehát volt elmélet, volt ötletelés, hogy ezt így kell csinálni, túlélésmód. Egyszerűen kész. Tehát a lehetőségeidhez mérten legjobban próbálod csinálni, és akkor vagy sikerül, vagy nem.
3: Attila ír egyébként, ennyi. Hogy nagyon sokszor rettegek magamban, de nem mutatom ki, hogy lássa a gyerek, hogy apa bízik benne, igen, és ez nehéz egyébként ezt a eltakarni a saját aggodalmadat, vagy megtalálni azt, hogy jó, akkor szeretettel fordulsz hozzá, igazából ez a fontos.
2: Igen. Legyünk tovább, 7:30 perc van.
4: Ez a Pannon Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Pizzóna.
2: Pizzóna.
1: A Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Pizzóna.
4: Hello, Geszti Péter vagyok.
5: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
4: Beléd szerettem.

STK-ből csúcs technológia mindenkinek, a Panno reggeli hivatalos támogatója. Yeah.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli, FM 91,5 MHz.
1: 7 óra 43 perc van, és most már házi kedvences témánk van a gyerekek után.
2: Jött itt egy kérdés, erre majd magán, ez egy magán kérdés itt nekem szól, gyerekszem specialista, megírom majd üzenetben, válaszban, itt ez szerintem így korrekt. Van ebben egy pici reklám is talán, és azt így ebben a formában nem tudom, de megírom neked üzenetben hamarosan, jó, a következő, vagy a mostani megszólalás után. Azt látom, hogy vannak itt a Viber csoportban mindenféle kamu üzenetek, erre figyeljetek oda, főleg ha bent vagytok ilyen Uzsivosz, a Szuboticzkik ulica, meg ilyen típusú csoportokban, van egy ilyen, hogy primitem olyan szavucsestje, és akkor egy ilyen Facebook link, amire, hogyha rámézek, valószínűleg lelopják az adataidat, úgyhogy ilyenekre figyelni kell.
1: Én most pont a napokban a postától kaptam megint.
2: Te jártál így? Már.
1: Hát postától kaptam megint, már nem először. Tudod, amikor az gyanús már az, hogy iMessage-en kapod a posta üzenetét. De én azt hittem, hogy ez már így igen, furcsa, nem. Plusz 212-vel kezdődő számról, tehát sok a gyanús...
2: Kazaksztáni hívószámról, igen.
1: Ezek
2: így elég gyanúsak. Ezekben van bőven egyébként.
1: Meg egyre jobbak. Egyre könnyebb belásni.
2: Az utolsó nekem az volt a rendőrségtől, ez a mit tudom, itt büntetést kaptam.
1: A büntetést, igen.
2: Itt van, meglettem büntetve, itt a link, nézzem meg, hogy mi a büntetés, és akkor nem néztem meg.
1: Teljesen időszerű, hogy ugye nemrég hozták be azt, hogy az EU-Preván keresztül ugye tudod követni a büntetéseidet is, és akkor kb. Akkor jelentek meg ezek is, persze, szóval, hogy így sem véletlen.
2: Persze, ez sem véletlen. Hát nem, ez...
1: Mondom, jó, nagyon ki van ezt találva, úgyhogy nagyon résen kell lenni.
2: Ki van ezt találva,
1: bizony. Át kell gondolni,
2: mert egyre több ilyen baromság van. Mondjuk van, aki jobban tud ebbe ugrani, mármint, hogy jobban hajlamos ezeket elhinni. Amire még figyeljetek oda, és ami még szerintem nagyon fontos, hogy például időseket szoktak megkeresni. Az utóbbi időben én hallottam erről most egy hát elég szomorú történeteket hallottam. Különféle ilyen biztosításokkal, meg egyebekkel. És akkor kimennek, és már aláírsz egy szerződést, és akkor valami hiteleket adnak, és ilyen rettenetes kamatokra veszel fel hiteleket, és főleg az időseket célozzák, akikkel aláíratnak mindenféle szerződéseket. Úgyhogy ezekre is nagyon figyeljetek oda, mert van mindenféle. Csak nézzetek utána mindennek, és semmit se írjatok alá. Most itt tegezem az időseket, de ebben a műsorban mindenkit tegezünk, de aki tudja, vagy érti, hogy miről van szó, az legyen résen. Magyar Ebb nyerte a világ legszebb kutyája címét 2026-ban. Az ebekről beszélgetünk. Ebek 30 adjára, így most itt a megszólalás végén. Legnagyobb kutyás rendezvénye ez a világnak.
1: És hol van?
2: És a kutyatársadalomnak.
1: Hát hol van a legnagyobb
2: itt ez a World Dog Show, igen.
1: Bolonya.
2: Utána gondolom elmentek egy bolonyaira. és itt van a World Dog Show. És
1: milyen érdekes lehet. Voltál már bármikor is ilyen kutya kiállításon?
2: Macska kiállításon volt.
1: Macska kiállításon? Kutyán nem. Én macskán nem voltam, de kutya kiállításon.
2: De hazudok, mert voltam kutya kiállításon, így végig mentünk, néztük a kutyákat, de macska kiállításra jártunk, anyukám foglalkozott macskákkal, és akkor ilyen tenyésztő volt, és akkor vittük őket.
1: És itt Szabadkán, vagy nem Szabadkán?
2: Belgrádban. Meg Magyarországon volt.
1: Milyen érdekes lehetett.
2: Érdekes volt.
1: Soha nem voltam olyan kutya kiállításokon voltam. Volt egy időszakom, amikor nagyon rá voltam.
2: De foglalkoztatok is kutyákkal?
1: Nem, hát házi kedvencem mindig volt kutya, úgyhogy csak volt egy ilyen nagy időszakom, amikor így mániákusan érdekeltek a kutyafajták és jellemzőik. Igen, vannak szakkönyveim otthon.
2: A lányoknak általában vagy lovas korszakuk, vagy ilyen kutyás korszakuk.
1: Na, hát nekem kutyás korszakom volt.
2: Most már nincs. Nem baj.
1: De nagyon érdekeltek, és annyira abban az időben mentünk is egy párszor, így csak szórakozásból kimenni egy kutya kiállításra, és akkor úgy annyi emlék maradt bennem, hogy jaj, Isten, nem tudok képzelni, ez egy kánoán, hogy oda menni a kutyákhoz, nézni, és fényképezgettem, mint valami
2: mágiás.
1: Igen, ne feltűnően, de hogy nagyon érdekes.
2: De mikor volt ez?
1: Nem tudom, 10 éves voltam szerintem.
2: Ja,
1: megint
2: rácsoptam
1: a hasam, a kicsi voltam.
2: Kicsi voltam.
1: Tehát, hogy mondod, de akkor is mondom, hogy volt egy ilyen nagy ilyen időszakom. Nem tinikoromban volt kutyaimádós időszakom.
2: Mit mondtál tegnap? Mi volt 20 évesen? Milyen nagy korszakod volt?

0: Miről meséltél?
1: Nem, ott csak arról beszéltünk, hogy a VB-t próbáltam megélni. Az nem időszak volt, az csak át akartam érni.
2: A foci rajongás.
1: Át akartam élni a rajongás és szurkolásnak az életérzését. Értem, az más értem. Volt. Ez egy hosszabb időszak volt.
0: Az egy társadalmi kísérlet volt, egy szociográfiai terepmunka.
1: Igen, pontosan. Ez ilyen hosszabb időszak volt, tehát így emlékszek, hogy amikor nem tudom, mentem mindig ilyen osztálykirándulásokra, meg mindent, tehát általános iskoláról van szó, akkor tudom, hogy mindig kaptam zseppénzt, és akkor anyu mindig rám szólt, hogy kérlek, költsd el, mert én sose költöttem, mindig hazudom.
2: Dupla annyit hozzá az, hogy
1: itt na de jó, az nem. De hogy sosem költöttem belőle, és tudom, hogy már rám lett szólva, hogy mellé költsd, azért adjuk, hogy költő pénzt, tehát költsd el.
0: Igen,
1: és
0: vegyél italt.
1: Hazavarni, nem tudom, bevén magyarországi kirándulásokon, vagy
2: kábítósz.
1: És tudom, hogy bementünk itt a bevásárlóközpontba, és akkor vettem ezeket a kutyás magazinokat, és mondom, úgy, de kidobtam, vettem egy kutyás magazint, tehát azon mentem
0: haza. Ez,
1: mint
0: a magamat hallanám, én is mindig magazinokat vettem.
1: Nem, csak nem kutyás.
0: Csak nem kutyás.
1: Kutyás tartalommal, hanem...
0: Nem tudom, mindig volt valami őrületem, ami épp érdekel. Én mindig így kapkodtam az életben, egyszer ez érdekel, egyszer az érdekel, egyszer, ami mindig minden volt, mindig valamire ráestem.
1: Széles póker, az érdeklődési köröd.
0: Póker, elkezdtem, hú, akkor póker.
1: De azt nem általános iskolában.
0: Nem, volt. Aztán már kicsit később. Akkor utána jöttek a, nem is tudom, milyen tech, valami audio tech magazinokat vettem, akkor volt videót, minden, ú, minden, így. Elkapott mindig valami láz.
1: Felöltözött hölgyek magazinja időszak.
0: Volt olyan is, de a Playboyt vásároltam, az mondjuk szerintem elegánsabb.
1: A ruhák miatt.
0: Hát abban jó, én a Playboyt vásároltam, de a cikkek miatt, a riportok miatt.
1: Igen, tudom. Jó, oké. Az anyukádnak mondtad.
0: Tényleg ezek most
1: magas röptű cikkek miatt van.
0: Nem titkoltam én semmit.
1: Az jó.
0: A Playboyban, azik tényleg magas minőségű dolgok voltak.
1: Én nem vettem.
0: Tudom, de egyszer, hogyha véletlenül kezdőjébe akadnak, akkor lapozd át, mert nem az a lény. Tehát igazából abban vannak persze fotók, de ezek ízléses, és ezek profi fotók. Tehát nem arról van szó, hogy tehát ez nem egy ilyen alja szintű történet. Viszont van rengeteg, ami igen. Tehát, hogy nem, szóval azokra, hogy oda kell figyelni. Jó, tehát ennyit erről. Ennyit a magazinokról.
1: Térjünk vissza a kutyusokhoz. A legszebb kutya egy bobtail
0: volt.
1: Remélem ismeritek, láttátok-e, hogy néz ki a bobtail.
0: Szép.
1: Láttam, hogy néz ki, amikor fésülik a kiállításon. Akkora szőre van, annyi ideig tart ezt kifésülni.
0: Vajon ő tudja, hogy hol
1: annyira
0: van?
1: Cuki? Hát nem. Szerintem nem tudja, hogy Bolognában éppen megnyert egy érmet.
0: Igen.
1: Vagy egy kis sárleged.
0: De szerintem tudja. Szerintem ez úgy.
1: Lehet, hogy ilyen egyedi jutalomfalatot kapott.
0: Biztos. Hát abból indulunk, hogy az én macskáim, amikor elvitték őket egy ilyen forgatásra, akkor utána mi mindent kaptak. Tehát így
1: Na mesélj már erről egy kicsit.
0: Hát semmi, elvitték őket egyszer forgatni. Egy HBO sorozatnak voltak a statisztái. Most az én macskám volt az egyik statiszta, és egy másik szabadkai hölgy macskája.
1: És mennyi ideig kellett nélkülöz?
0: Azt hiszem 2 hétig voltak ott, de lehet, hogy picit több.
1: És ez nem volt neki stressz, ami megszokott környezetből
0: elment? Hát profi kiképzők közé kerültek, képzeld.
1: Hoppá!
0: Úgyhogy ők a filmen, abban a jelenetben, amihez felvették, amihez őket felvették, ott profi kiképzők tanították meg nekik, hogy akkor most mit tudom én, itt maradj, stb. És ezek macskákról beszélünk, nem is kutyákról.
1: Tehát igen, akik sokkal jobban
0: nem kaptak rengeteg macskatápot, meg egy zacskónyi ilyen játékot, meg ilyesmi, minden, szóval nagyon profik volt. De most ez egy HBO-s produkció volt, tehát itt azért elvárható az, hogy itt kicsit úgy leheng. Meg azt hiszem 20 000 forintot kaptak. Vagyis a macskám kapott 20 000 forintot.
1: És nem ezt hiányzott a 2 hét alatt. De.
0: Hát dehogy nem, féltettük, hogy nem akartuk. Akkor még tényleg pici voltak, akkor nem volt 1 éves se, vagy valami ilyesmi, akkor tényleg pici volt. És akkor így őt egyébként azért válogatták be, mert a tenyésztője, akitől mi vásároltuk, ő rengeteg ilyen nagy díjas macskát, meg hát ilyen macska családot nevelt otthon, és besöpörtek mindenféle díjat Európában, és amikor az HBO macskákat keresett, akkor megnézték, hogy ki a legsikeresebb tenyésztő, kinek vannak, és akkor megtalálták őt. Szóval így talált meg minket, aztán utána az HBO. Na, úgyhogy ez
1: volt. Ez nagyon érdekes sztori.
0: Ja, ez érdekes, ez tökéletes. Igen, ezt már sokszor elmeséltem.
1: Visszatérve egyébként...
0: Ez a John Adams című sorozat volt, ha valakit érdekel.
1: Tényleg?
0: John Adams,
1: milyen igen. Érdekes lehet. Utána igen. Megtaláltad, letöltötted.
0: Ne, tehát, hogy jó, nem hogy... töltöttem le, hanem HBO előfizetéssel megnéztem.
1: Oh, oké. Okay.
0: Úgyhogy igen. Szóval igen, fent van. Nem is tudom, hanyadik rész. Franciaországban jár a John Adams, megy tárgyalni a francia királya, és akkor ott a, van egy, ugye bemutatja a francia udvar dekadenciáját, azt, hogy ott minden esznek, ott festett nők, ott mit tesz, és ott vannak a macskái.
1: És ők mit csináltak ott, úgy ott?
0: Hát volt egy olyan jelenet, amikor a John Adams így ül egy ágyon, és akkor mellette ül a macskám, és akkor így ránéz, a macska visszanéz. Igen, és akkor úgy a macska, ami szimbolizálja ezt a párizsi pompát és dekadenciát.
1: Aztán nagyon egyedi macskátok volt.
0: Igen, nagyon, nagyon. Vissza a kutyákra.
1: Azért akarok visszatérni, mert nem egészítettük ki az üzenetet, mert hogy úgy kezdtük, hogy Magyarebb nyerte a világ legszebb kutyája a címét, és ugye nem mondtuk, hogy a magyar kutyafajták között a rövidszörű magyar vizsla.
0: Igen, Butterfly Hunter Kasper.
1: Kasper, igen, ő nyerte el, tehát hogy nem a Bobtail.
0: Nem a Bobtail, de a Bobtail is azért szép eredményekkel tért haza, én abban egész biztos vagyok, tehát itt ő lett, a Kasper lett a legeredményesebb magyar fajtájú kutya. A világ legszebb rövidszőrű magyar vizslájaként elnyert ez az FC1 hetes fajta csoportjának, vizslák és szetterek csoportja, legszebb kutyája címet, vizslák és szetterek csoportja. Ez jól hangzik.
1: Igen. Nagyon szépek kategóriák. És nagyon okosak
0: nagyon szépek.
1: A...
0: Igen.
1: A vizslák, a magyar vizslák.
0: Te kutyád milyen idős egyébként?
1: 4 éves.
0: 4 éves.
1: Négy éves.
0: Fiatal.
1: Hát én nagy báránynak szoktam hívni, mert egy laza 40 kiló, hát és van egy olyan bárány nézése is, hogy meg úgy is viselkedik, úgy olyan is viselkedik. A személy, amúgy egy labrador, csak egy labrador, szóval. Csak nincs tisztában a méreteivel.
0: Nincs tisztában, igen.
1: Természetesen nem az.
0: Mindenki fellök, vagy gondolom, ilyen dolgot csinál, nem?
1: Igen, hát tudod, mi az érdekes, hogy épp különben beszéltünk most az előbb a nevelésről, most kötöm a két témát, hogy nagyon sokszor látom, hogy az emberek nem tudnak hogy hozzáállni a kutyákhoz.
0: Aha.
1: Hogy ugye, ha meglátsz egy aranyos kutyát, akkor nem az az első reakciót, hogy fogod is meg akarod simogatni. Még hogyha ott van a gazdája, akkor sem. Tehát nem mész és támadod le, ugye ez egy alap dolog. És ugye otthon a 40 kilós bárányjal a kisfiam nagyon szeret játszani, így mindig próbál ráugrani a hátára, hogy meglovagolják. Tehát is szegény kutya azért így... edzve van nagyon, aha. És akkor épp a kisfiamon látom, hogyha ő másik kutyát lát, akkor ő neki egyértelmű, hogy minden kutya olyan, mint a Bruno, igen, és barátságos, igen. És rá lehet ülni, és nyagatni lehet, aha. És akkor ezt csak akarom ezt így kiemelni, hogy nagyon fontos nem csak a kutyákat, inkább a gyerekeket és az embereket szocializálni, hogy egy
0: persze,
1: kutyához hogy állsz, hogy állsz hozzá, vagy hogy nyitsz, ezt tartottam most így fontosnak elmondani.
0: Ez mindenképpen fontos, mi meg mindjárt megyünk, mert hírek jönnek 8 óra, akkor 5 perc múlva. Találkozunk nem sokára, maradjatok velünk.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
11: Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság. A rendezvénynek egyszerre három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A 2026-os 23. futballvilágbajnokság július 19-éig tart, és összesen 104 találkozó vár ránk az elkövetkező 39 nap során. A sportesemény a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődött Mexikóvárosban, míg a döntő New Yorkban lesz. Közép-európai idő szerint csütörtökön este megtartották a világbajnokság nyitó ceremóniáját.
10: A 2026-os labdarúgó világbajnokság első játéknapján a társházi gazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát a torna nyitó mérkőzésén, amelyet három piros lap is emlékezetessé tett. Eközben az A csoport másik találkozóján a koreai köztársaság hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Csehországot. A dél-koreaiak sikerükkel az élre álltak a csoportban, míg a mexikóiak magabiztos győzelemmel kezdték hazai közönség előtt a világbajnokságot.
11: Ünnepi hangversenynek adott otthont a Szabadkai Városháza díszterme a Magyar Szerb Kulturális Évad programsorozatának részeként csütörtök este. Az es során három fiatal művész mutatta be a tehetségét a közönségnek. Színpadra lépett Miranda Liu, hegedűművész, Balog Nella csellista és Petrovics Lenka hárfa művész.
10: Időjárás. Szabadkán és környékén ma változóan felhős, főként napos időben lesz majd részünk, a csúcsfőmérséklet pedig 23 fok körül alakul.
0: Reklám.
10: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs. Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
6: Hallgass napjaink slágereit
4: és légy tájékozott.
6: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 8896 098-as telefonszámon kapható. 063 8896 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
10: Média támogató a Pannoner TV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak. Ugye?

0: 5,5 MHz-en. Pannó reggeli.
1: 8 óra 16 perc van pontosan, és ez itt a Pannó reggeli.
2: Ez itt a Pannó reggeli.
1: Hoztunk egy nem könnyű témát.
2: Nem könnyű témát. Itt egy kicsit mindig rágódunk, picit néha nehezebb témákon is. Az öregedés visszafordításával kapcsolatban mindenféle ilyen science fiction elképzelések voltak, vannak, és az egyik ezek közül nyilvánvalóan az, hogy hogyan lehet megállítani az öregedést, hogyan lehet visszafordítani az öregedést. Ezt fel is dolgozták a Benjamin Button Különleges élete, vagy Furcsa élete című filmben, ami arról szólt, hogy visszafelé öregedett a Brad Pitt. Nem annyira kedveltem azt a filmet, de jó, nagyon sokan szerették, mert kapott is mindenféle díjakat, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy amerikai cég, a Life Bioscience egy génterápiás módszerrel szeretné elérni, hogy a zöld hályoktól szenvedő betegek szeme visszafiatalodjon. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egész testünk fiatalodik.
1: Igen, én hirtelen erre gondoltam, hogy mondom, nyilván. Olvassuk végig, hogy akkor nem egy ilyen okos oltásról van szó, hogy ahol
2: nem
1: kell.
2: Oltás.
1: Ha itt van egy ránc, akkor oda koncentrálódunk igen. Genetikailag, hanem kifejezetten.
2: Kifejezetten csak és kizárólag a zöld hályogról van szó, ami egy nagyon súlyos szembetegség.
1: És gyakori.
2: Nekem volt most egy ilyen vizsgálatom, amikor így picit felmerült ennek a gyanúja, és akkor el kellett mennem még egy plusz vizsgálat, és akkor mondták, hogy most már minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy nincs zöld hályogom, csak meg kellett nézni, mert valami. Van egy ilyen születés, a szaruhártyán vastagabb alapból. És akkor ez nagyon gyanús volt a doktornőnek, hogy ez most akkor születési dolog, ez most el kell dönteni, hogy ez most születési dolog, vagy pedig most kezdett el vastagodni. És akkor bebizonyították, hogy nem most kezdett el vastagodni, hanem már sokkal vastagabb születésem óta, és akkor ez így kizártuk ezzel a zöld hályogot.
1: Egyébként nem parázol az ilyen vizsgálatoktól, mert de valaki nagyon él, vagy meg de általában nem valaki, szerintem mindenki.
2: Szó szerint ki vagyok készülve.
1: Hát ez az. Tehát, hogy azért szemedbe nyúlni ez a látás, meg tehát ez elég itt érzékeny terület.
2: Itt még
1: tehát,
2: nem kellett hogy szerencsére a szemembe nyúlni, tehát itt még az volt, hogy csak kitágították a pupillámat így 25-ször, már untam a végén, tehát hogy már mindig folyamatosan újra és újra. Nézd el,
1: egy Bambi.
2: Hát igen, tehát tényleg ilyen, hogy úgy nézett, hogy ilyen manga lányok, tudod, de hogy nem ez lett a vége, hanem akkor hál' Istennek olyan gépek, meg olyan dolgokkal nézték meg a szemem, ami nem, mondjuk injekciókat nem kaptam a szemembe, vagy ilyesmi. Tudom, ez borzasztó, igen, de van ilyen. Igen, úgyhogy végül ezt megúsztam.
1: Nem tudom, nekem a szarumhártyám sérült meg kétszer, és így nem tudom, nem kellemes. Mindig félelmetes már csak az.
2: Én privátban tudom a sztorit, mert már múltkor mesélted, de egyébként így, ami publikus, azt mondd el róla, hogy mi történt.
1: Ja, hát a gyerekjáték került a szemembe, vagy hát gyerek
2: az nem,
1: került.
2: Akkor az nem régi sztori.
1: Nem került. Hát,
2: az elmúlt 4 évből.
1: Nézd, elmúlt 4 éves. De mind a kettő friss. Tehát, igen, és mind a kettő nagyon
2: mind
1: érdekes.
2: Mind a kettő friss. Ja,
1: mind a kettő
2: viszonylag
1: friss.
2: Korodban,
1: de nem, hát az elmúlt. Hát gyere, amióta van ugye a kicsim is. Hát, és rájöttem, hogy mind a kettő a fáradtsághoz kötődött.
2: Ja, nem figyeltél oda?
1: Nem, hát fáradt voltam például, az egyik az karácsony környékén volt, hogy épp úgy ledöltem. És hát a Félixnek ugye akkora volt, hogy még így kapkodott a játékaival, tehát mert olyan kicsike volt, és akkor hát rossz helyre kapkodott, és így bele a szemembe egy az egybe, és ugye olyan furcsa volt, hogy belenézel a tükörbe, és így látod a lyukat a szaruhártyádon, a tükörön
2: és
1: belül.
2: És látszott.
1: Látszott azért, mert ahogy így benéztem a tükörbe, hogy néztem, hogy most akkor mi történt, van-e sebb, vagy valami, és tudom, hogy a fény pont úgy volt, hogy máshogy tört meg
2: és onnan rajzol. Kiakadtál?
1: Hát nem.
2: Nem?
1: Nem, csak hogy...
2: Mentél orvoshoz?
1: Nem is mentem orvoshoz. Vártam, hogy most mi lesz, hogy mennyire vészes ez, mert ugye fölmérjem a sztorit, hogy most akkor nem vagyok egy olyan típus, hogy akkor valami történt, akkor rohanjunk rögtön az orvoshoz, meg nem úgy nagyon fájt, meg elkezdett nagyon könnyedzeni, de
2: igen,
1: hát ez
2: igen,
1: olyan...
2: Igen.
1: Úgyhogy azt szokták mondani, hogyha megsérül a, nem tudom, a szaruhártyád a szemed, vagy egyébként úgy magyarázta a szemorvos, hogy ez olyan, mint hogyha a bőrödön... Bőröd sérült volna.
2: Csak sokkal érzékenyebb,
1: de ugyanúgy tud ugye regenerálódni. Úgyhogy végül csak telefonos konzultációt kértem, mert pont...
2: Most eltűnt az a...
1: Nem, most nem látszik. Begyógyult teljesen.
2: Begyógyult,
1: csak úgy kérdeztem, telefonon kértem segítséget, mert épp késő volt, meg ünnepek voltak, tehát tudom, hogy így reálisan lehet, hogy 3 nap múlva kerülök oda, ami lehet, hogy addigra már
2: Már tök
1: nem is lesz, csak kérdeztem, hogy mennyire sürgős a dolog, és akkor mondta, hogy nem tudom, instrukciókat, hogy mit csináljak. Az egyik ez volt, a másik pedig saját magam figyelmetlensége és fáradtsága volt. Az, hogy tudom, hogy volt egy nagyon szúrós levelű növényünk az udvaron, és így lehajoltam valamiért, és nem láttam, hogy ott van ott volt a virágnak a szára, és így az is úgy. De nem lyukasztotta át. A szaruhártyát azt megsértette, de nem lyukasztott át, mert itt azt tudom, hogy nem mindegy, hogy átlyukad, de nem tudom melyik réteg. Na mindegy, nem szép történet, de nem ezt akartam mondani.
2: Szentséges jó Isten.
1: Tehát lényeg, hogy nem lett belőle semmi, csak nem volt kellemes a vizsgálat. Tehát tudom, hogy amikor tudod, hogy belenézel, meg festik, nem festik, mert tudod, mindig befestik, hogy tudják megnézni azt, hogy mekkora a sérülés, vagy hogy néz ki a karcolás, ha van. És akkor az mekkora stressz az, hogy te ott ülsz, és akkor babrálnak a szemedbe. Na mindegy.
2: Sem az borzasztó, nekem most folyamatosan futkos a hátam, van a hideg egyébként, ezt meséled, de jó, hát én...
1: Ahogy lehet, hogy ilyen szemes, sérüléses témánk.
2: Szemesnek áll a világ. Szóval csak annyit elmondanék erről, hogy ugye itt a Life Bioscience nevű biotechnológiai cég embereken teszteli ugye az öregedés visszafordítása célzó vakcináját. Ugye ez az öregedő neutronok a glaukómával és az zöldhályoggal küzdő betegek látóidegeiben. Ezeket próbálják ők visszafordítani, és beadták most az első ilyen injekciót egy embernek, és meglátják, hogy akkor milyen eredményei lesznek. 8 héten át maradjanak aktívak a gének, ez a cél, ez is sokkal hosszabb idő, mint ami hasonló területen végzett kísérleteknél megfigyelhető. Itt a Harvard Egyetem tudósainak a kísérlete ez, úgyhogy ez egy elég komoly cég, ez a Life Biosciences, és hát ott van még egy Nobel-díjas ősejtkutató is a csapatban, úgyhogy egész jó kis csapat ez, és próbálják 3G segítségével úgy átprogramozni a sejteket, hogy azok visszatérjenek az ősejtszerű állapotba, ez a lényeg. Mindig elolvassuk ezeket a kísérleteket, és utána azon az első következő gondolatom, hogy hány olyan kísérlet van, amiről bebizonyosodik, hogy nem működik, további fejlesztésekre van szükség, és akkor további évekig nem hallunk róla. És általában nagyon sokszor ezeknek a híreknek ez a vége.
1: Hát igen, sajnos, de igazából, ami itt nagyon fontos még elmondani, hogy oké, lehet, hogy az adott problémát megoldja, ez a gondolatmenet mindig itt egy felvetődik ebben a témakörben, hogy lehet, hogy a glaukóma problémáját megoldja, de mellette hoz 3 másik nehezebb és rosszabb problémát. Ez a másik kérdés. Azt hiszem, erre is kitérít a cég, hogy dagadatok is kialakulhatnak, de nagyon jó.
2: Nagyon jó. Hát ez jól hangzik. Megyek is beadni magamnak ezt. Na mindegy, jól, nekem nincs rá szükségem, de egyébként tényleg, akiket ez nagyon fenyeget ez a történet, lehet, hogy lesz belőle valami. Sok ilyen van. A szemetekre azért vigyázzatok. Most már sokszor felmerült itt a mai nap folyamán a szem.
1: Húzzatok mindig védőszemüveget. Igen. Amikor fölkeltek, rögtön felhúzzátok, mentek aludni, akkor leveszitek. Gondoltam rá.
2: Mi amikor szemüvegen?
1: Dehogy vicceltem, hanem amikor így megsérült, akkor komolyan téma volt, hogy kéne egy állandó védőszemüveg, de csak vicc
2: alapon. Hát de van neked szemüveget, szoktál hordani.
1: Igen, de az nem védőszemüveg. Hát
2: mi ez micsoda?
1: Poént.
2: Ja, jó, poén.
1: Mert olyan, hogy húzás is okot. Tehát, hogy érted,
2: ja, értem, hogy a sérülése.
1: Igen, sérülések elkerülése
2: van miatt. Egy ilyen alapszemüveged, mint az enyém, akkor ez is sok mindentől megvéd.
1: Nagyon értem, zágaktól.
2: Most amikor voltam lőni pár hete, azóta se jutottam el sajnos, de hát majd szeretnék jövő héten, most már itt az ideje. De amikor voltam, akkor kérdezték, hogy az olyan rövid látó szemüveg, és mondom, hogy igen. És mondták, hogy nekem nem kell ilyen védőszemüveg, úgyhogy ez nekem majd így felfogja így a
1: kis golyókat.
2: Szilánkokat.
1: Golyóálló
2: nem
1: az
2: golyóálló, csak hogy mit, ne pattanjon a szemgolyóba. Arra jó, igen. De jó lenne a golyóálló lenne, igen. Ez egy piaci rés. Én majd elkezdek ilyen golyóálló szemüveget.
1: Golyószemüvegeket. Jól hágzik.
2: 8 óra 24 perc van.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Dobj egy üzit!
1: 063-621-605
2: 063-621-605
3: Ki akart rabolni a nőt az utcán? A csávó. Egy ilyen sztoriról beszélgetünk most. Hát ez sajnos mindennapi, különösen a világ bizonyos országaiban, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Oda ment egy férfi egy hölgyhöz, el akarta venni a telefonját, de pillanatok alatt folytó fogásban találta magát. Ez igen, egy kicsit olyan, mint az a régi vicc, amikor a csávót leszorít az útról valami kis kamiont, amiből kiugrálnak az emberek, így megverik, és akkor írja, hogy nem tudom, ukrán karate válogatott az oldalán. Tehát körülbelül igen.
4: Rossz helyen
3: nem vele kellett volna kezdeni. Tehát nagyjából ez a sztorink lényege. De mi történt?
4: Rossz. Várj, nézem.
3: Hát a legtöbb ember számára, hogy ez egy rémálomszerű helyzet. Késő esti órában egy idegen az odalépve hozzá az utcán, fegyverrel fenyegetve megpróbálnak kirabolni. Ez történt.
4: De mindig telefon szeretett volna csak, ugye?
3: Igen, csak vagy egy telefon. Szeretett volna, igen. Milyen szépen mondta.
4: Az
3: itt a telefonon, hogy megölelek.
4: Kedves hölgyem, hány óra van, kérem, ez volt a nyitó jelenet.
3: Magyarországon ezek a zsebelések, ezek tudod úgy mennek, hogy hány óra van, de a mobilodon mutasd.
4: Jó. De mindig, tudod, egy csomószor megkérdeztek, megállítottuk az utcán, megkérdezni, hogy hány óra, az mennyire fenyegető. Na, és tényleg csak az órát kérdez. Mondom, nem igaz már, hogy nincs órád.
3: Igen,
4: ez mindig fenyegető
3: dolog.
4: Én
3: mentünk egy ilyen necces helyen valahol ott, amikor voltunk New Yorkba a Szilviával, és akkor így mentünk, és így valaki utánam szólt, hogy hey, mister, hey! És megfordultam, és ült lent egy fickó földön, ilyen hajléktalan, és nézett, hogy van már, és mondja, hogy you dropped something, hogy elejtettem valamit. És így megfogtam, és így néztem, hogy visszasétáltam, és így nézek rá, és mondta, hogy I'm just joking.
4: Hát figyelem felkeltés.
3: Mi van? És az egész annyira creepy volt, hogy akkor utána sokáig gondolkodtam rajta, hogy ez most mit akart ezzel.
4: Hát figyelem felkeltés.
3: Mi van? És az egész annyira creepy volt, hogy akkor utána sokáig gondolkodtam rajta, hogy ez most mit akart ezzel.
4: Hát figyelmet, hogy meg szóljon, hogy ő ott van.
3: Igen.
4: És hogy reagál.

0: erről tudod, mi saját történetem jutott eszembe, hogy ez az önvédelem, hogy ebben mennyire gyengék a nők, tehát, hogy így hiába tanítottak meg X fogásokat, de aha, hogy egy ilyen helyzetben tuti nem jutna eszembe, és ami utolsó dolog, amit csinálnék, az, hogy gyorsan reagálnék. Tehát hogy ez egy halott történet, inkább azon, hogy tessék, itt van, vigyázz, sok szerencsét
1: igen,
0: hozzá.
1: Használja
0: egészséggel a telefonomat.
1: Tehát akkor te nem tanultál ilyen önvédelmet.
0: Tanultam, csak most hát tudod, ez egy olyan dolog, persze, hogy nem az, hogy megtanulod, és akkor aztán így 3 éve megmutatták, hogy kell. Aha. És akkor aztán most nem hiszem, hogy megjegyeztem. Persze. Vagy éles világos helyzetben elő tudnám kapni a zsebemből a tudást. Kikopott az a tudás, és lassú lennék. És mondom, aha, mennyire ügyes volt a csaj, mint ilyenkor. Hát a gyorsaság, ilyenkor mindig az a lényeg, hogy gyorsan és okosan reagálsz.
1: Megszokták, gondolom, már agyba főbe verték a ringben eddig. Tehát ők már nem volt kötél idegei lehetnek a nőnek. Nem?
0: Megnéztem épp az egyik videót, hogy hogyan néz ki ez a hölgy. Teljesen esztétikus hölgyről van szó egyébként.
1: Szalmasúlyú egyébként, tehát van ez a kategória.
0: Nem is tudom, hogy létezik ilyen kategória, szalmasúly.
1: Igen, ez a... És ez a Frey full, és hát ugye ő itt egy... Hát kifejezetten női nőről van
0: szerintem
1: szó.
0: Szerintem éppen esztétikus hölgyről van szó, és itt néztem a ringben való teljesítményét, és hát... Ja. Van itt céltudatosság, ügyesség, technika.
1: Szóval ez így megverne embereket simán. És hát ezt a rablót is megverte, mert hát úgy verte meg, hogy folytófogásban lefogta. Egyébként azért hozzátartozik, hogy ő sem volt teljesen hülye, mert látta, hogy az a fegyver, amit a fickót lóbál előtte, az valószínűleg egy gyerekpisztoly, vagy valami műanyag pisztoly. És mert olyan enyhén meghajlott, és akkor gyanakodott rá, hogy nem valódi. És akkor azt mondja, 2 ütést és 1 rugást vittem be, elesett, aztán egy hátsó folytással lefogtam. Utána már ő maga kérte, hogy hívják a rendőrség.
0: Jaj, itt a csattanó, hogy ő maga kérte.
1: Képzeld
0: el, mit élhetett át a... Teljesen vicces, hogy egy rablós történetben a rablónak a lelki világát kérdezem most, de hogy aha, ő benne milyen reakciót váltott ki a jövőben? Szerinted pályát váltott?
1: Lehet, hogy pályát váltott. Lehet, hogy átment fehér galléros bűnözőnek. Nem tudom.
0: Fehér
1: ott nincsenek bűnöző. Ilyen problémák. Kiderült egyébként, hogy kartonból.
0: Visszament
1: az iskolapadba, befejezett, és az az egyetemi tanár. Kartonpapírból készítette egyébként az állpisztolyt. Tehát...
0: Hát ez a történet több sebből vérzik.
1: Hát több sebből, igen, de...
0: Menjünk vissza egy kicsit gyakorolni alapon.
1: Ja. Úgyhogy itt problémák voltak.
0: Megint a rabló oldalát védem.
1: Ugye ő UFC harcos, földharcban, különösen a földharcban bizonyult veszélyes ellenfélnek, tehát ő ennek egyébként egy ilyen szakértője ez a csaj. És ő ezt nem tudta, nyilván nem tudta ez az úriember, hogy ő itt próbál kirabolni, és hát nagyon kemény, mert igazából ő tényleg ezeket a helyzeteket gyakorolja. Úgyhogy a lehető legrosszabb embert sikerült leteríteni. Aztán a sportoló hazament, elkészítette a vacsoráját, és azt mondta, hogy akkor majd még
0: mint ami másnap, sem történt volna.
1: Másnap nyilatkozott minden néhány embernek, hogy akkor pontosan mi történt. De neki ez abszolút szinte...
0: Tehát, ez egy jó kis promó volt az MMA sport, hát a küzdősportnak.
1: De van ennek egyébként egy lelki oldala. Tehát, hogyha például egy olyan nővel történne, ez ne adj Isten, mint te vagy. Nem, tehát, hogy egy civillel, aki nem UFC harcos. Akkor azért ennek ez egy hihetetlen lelki trauma, amit lehet, hogy évekig kell feldolgozni valakinek. Írja Robi, hogy a csajci egész életében ezt a pillanatot már...
0: Valószínű. Végre!
1: De ugye, tehát ennek van egy lelki hozadéka, nem? Tehát ez sok esetben.
0: Persze, hogy
1: ez
0: van.
1: Trauma.
0: Persze, hogy van, csak...
1: Egy ilyen csajnak, mint ő,
0: hát szerintem ez... Semmi, jó napot.
1: Tehát ez sem, tehát szerintem aznap úgy aludt, mint a bunda. Tehát neki nem volt semmi problémája ez, hogy ez megtörtént.
0: Szerintem az még így növelte is teljesen az önbecsülését is, meg...
1: Persze, tehát
0: lehet, hogy kapott egy kis plusz pénzt a klubjától, igen, hogy jó, köszi az ingyen promót, híres lett ugye ebben a történettel.
1: Ennyi, és szóval akkor...
0: Az ő oldaláról volt.
1: Tulajdonképpen az ő oldaláról ez egy nyert dolog volt. Tehát szerintem semmiféle ilyen izgalom nem volt benne. Maximum a pisztoly miatt lehetett egy kicsit, de hát hogyha látod, hogy karton, meg látod, hogy meghajlik, akkor na mindegy.
0: De milyen jó gondolkodik, hogy miket figyel, tehát hogy okos hát nőről is figyel, van. Persze. Okos is, erős is,
1: minden szép is, úgyhogy itt az UFC. Miért bunyóznak az ilyen csajok? Én nem tudom megérteni, hogy ez miért. Na jó, oké, értem, hogy mi a lényeg, de tehát tudod, ez a versenyszellem, meg a satöbbi, de...
0: De az, hogy ilyen típus, ebbe kell kiélje magát, meg igazából igen, ugye igen. A küzdősportot nem arról van szó, hogy neked az a célod, hogy te kiverd annyira magad

0: mindent magadból, hanem ugye a technika, helyesen alkalmazott technika,
1: persze.
0: Nem?
1: Az hát a technika, nyilván. Az UFC-ben igen, tehát nem lehet erőből, hogy mindig tényleg meg a technika a legfontosabb.
0: Te sosem akartál valamilyen küzdősporttal foglalkozni, nem, pont ilyen helyzetek elkerülése
1: nem,
0: miatt?
1: Nem, hát az ilyen, de volt már részem ilyen verekedésben, nem igazán sokszor, de volt, de egyébként nem. Sajnos. Szerencsére megúsztam. Békés ember vagyok. Nem szerettem volna ilyen küzdősportokkal foglalkozni, de azért nagyon sok Van Damme filmet néztem, hát az elvileg elég lesz. Írja valaki, hogy itt nincs olyan, hogy nem mosogat el a párja.
0: Ja, az biztos.
1: Igen, az valószínűleg igen, mert kap egy flömmöt.
0: Ott na, van, rend van, csend, igen. Béke.
1: Az biztos, csend van. Elmosogatsz, oké, drágám. Igen, drágám. Nagyjából ennyi. Hát na, bízunk benne, hogy ilyen azért nem történik meg olyan sűrűn. 8:49 perc van.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
4: Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság. A rendezvénynek egyszerre három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A 2026-os 23. futballvilágbajnokság július 19-éig tart, és összesen 104 találkozó vár ránk az elkövetkező 39 nap során. A sportesemény a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődött Mexikóvárosban, míg a döntő New Yorkban lesz. Közép-európai idő szerint csütörtökön este megtartották a világbajnokság nyitó ceremóniáját.
7: A 2026-os labdarúgó világbajnokság első játéknapján a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát a torna nyitó mérkőzésén, amelyet három piros lap is emlékezetessé tett. Eközben az A csoport másik találkozóján a Koreai Köztársaság hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Csehországot. A dél-koreaiak sikerükkel az érre álltak a csoportban, míg a mexikóiak magabiztos győzelemmel kezdték hazai közönség előtt a világbajnokságot.
4: Ünnepi hangversenynek adott otthont a Szabadkai Városháza díszterme a Magyar-Szerb Kulturális Évad programsorozatának részeként csütörtök este. Az est során három fiatal művész mutatta be a tehetségét a közönségnek. Színpadra lépett Miranda Liu, hegedű művész, Balogh Nella csellista és Petrovics Lenka hárfa művész.
3: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén ma változóan felhős, főként napos időben lesz majd részünk, a csúcshőmérséklet pedig 23 fok körül alakul.
3: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Reklám. Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
7: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.

0: Más napsütésben van részünk, most már melegebb van a reggelhez képest, de lesz ennél melegebb is, mert hogy a csúcsértékek a nap legmelegebb óráiban a 23 fokot is elérhetik. Igen. Nem lesz talán ma szükség az esernyőkre. Én elég derülátó vagyok, már megint ezt a szót használom, de nem lesz szükség az esernyőkre.
1: Nem lesz szükség az esernyőkre. Úpravos, nem lesz, hogy poszt,
0: azt mondtam
1: szopia.
0: Az
1: igen, ezt mondtad. Nézzevit írják, ahogy írják, értem. Ez nem tudok mit mondani. Szóval, viszont van egy szomorú hírünk is, ez Magyarországról érkezett, több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométer szerelvényénél, Hegyeshalom felé vezető irányban. Azért is mondjuk el ezt, mert ez egy hihetetlenül komoly baleset volt. Mondom mindjárt itt a részleteket, többen meghaltak egyébként, 80 haltak meg, 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött, M1-es autópálya 115-ös kilométer szerelvényén Győr közelében. A jármű ezt követően kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette, nem sokkal később 5 óra 10 perc körül egy kis busz nekiütközött egy az előző baleset miatti forgalmi okból álló tehergépkocsinak. Összesen 9 utaztak, közülük 7 személy a helyszínen meghalt. Szóval 2 pedig súlyosan megsérültek, úgyhogy ez egy szörnyű baleset, tehát Magyarországon Hegyeshalom közelében történt az M1-es autópályánál.
0: Vigyázzatok magatokra, akár mikor volán mögé ültök, ezt mindig hangoztatni kell, a biztos, ne siessetek sehova, mindenki megvár, a biztonsági jó, az mindig legyen bekötve.
1: Így van.
0: Ez ilyen sablon szöveg, de azért kell
1: megfontolandó, mondani megfontolandó. Szabadkán és Csantavérre lesz áramszünet, hogy pontosan hol azt elolvashatjátok a panonrtv.com-on. Jövünk vissza nem sokára, és valóban a foci VB egyik szurkolási formájáról beszélgetünk, majd addig viszont zene.
2: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
3: A te zenéid.
2: A te rádiót.
4: Everybody get up.

Nem csak kihúzódott a kábel, hanem ez egy globális leállás, igen. Így szóval van. Akkor a telefonosak is, nap visszajött, 17 fok van most pillanatnyilag Vajdaságban, és kell

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen, a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Na és végre megérkezett a fociláz, vagy egy kis
2: 9 óra 37 perckor. Fociláz, beszélgettünk itt most már helyek közben foci meccsekről, mert ugye elindult a labdarúgó világbajnokság, elég rendhagyó helyen van, így megszoktuk, hogy itt Európában van. Normális időben nézzük a meccseket, hát most az az ideihez sajnos nem ilyen idézőjelesen. Sajnos ugye a Mexikó, Kanada és USA közös rendezésű VB-ről van szó.
1: Nem lesz itt sok meccs nézés.
2: Hát igen.
1: Vagy csak akik nagyon tényleg komolyan veszik, hogy éjjel van, is fel kelljenek
2: nézni. Van ugye a VB, de melyek a legfontosabbak, azt tudod-e? Van a VB, meg az EB,
1: jó.
2: És melyik a harmadik, ami nagyon-nagyon fontos, ilyen nagy bajnokság. Nem a bajnokok ligájára gondolom.
1: De jó, arra gondoltam, nem tudom.
2: Hát a Copa America. Azt tudod, azt ismered, a Copa Amerikát.
1: Nézd az arcomra, úgy néz ki, mint aki ismeri, nem?
2: Ez a közép- és dél-amerikai foci csapatok és az amerikaiak, tehát igazából az a kontinens.
1: Uh-huh. Oké. Okay.
2: Mármint úgy kontinens, hogy ugye az a része a világnak, akkor inkább így mondom, a kontinens az nem fontosan fedi, de hogy az a része a világnak ott akkor összegyűlik, és akkor ott ők meccselnek egymással, az a Copa America. Ez annyira mi nem követjük nyomon, nem követjük figyelemmel. Az EB és a VB az, amit itt inkább szeretnek, vagy néznek.
1: Hasonló, de 3-ból 2 nem.
2: Kicsit ilyen Copa Amerikás ez a VB-n, ezt akarom csak mondani, hogy ez...
1: Ja, értem, a helyszínek miatt.
2: A helyszínek miatt
1: hogy
2: is.
1: Mit igen. Szeretnél ezzel mondani, de most már értem.
2: Ezt szeretném.
1: Most már értem.
2: Koreai Köztársaság Csehország 2-1 eddig az van, meg a mexikóiak jól nyitottak itt, ugye 3 piros lap volt a nyitómeccsen, de 2 gólos mexikói győzelem.
1: És akkor mi, amiről most beszélni fogunk...
2: Kinek szurkolsz egyébként?
1: Senkinek.
2: Nem idén, hanem úgy általában. Melyik az a csapat, ami a legközelebb áll hozzád?
1: Nem tudom.
2: Nem tudsz ilyet mondani?
1: Nem tudok ilyet mondani. Nem folytam bele mostanában. Uh-huh. Nem tudom, pártatlan vagyok teljesen.
2: Pártatlan vagy teljesen.
1: Igen.
2: Hát nekem a németek.
1: Németek?
2: Én mindig a németeknek szurkoltam. Persze. Én mindig a németeknek szurkoltam. Az nekem mindig. A Bayer Leverkusen. Ezek nekem jó kis meccsek voltak.
1: Uh-huh.
2: Szerettem az németeket. Jó, ennyit akartam.
1: Fociról velem nem fogsz nagyon ladolgatni komolyan, mélyen.
2: Nem. De az ő fociukat szeretem talán a legjobban. És hát most ugye nem róluk beszélünk, hanem egy visszatérőről, aki azt hiszem 30 év után tértek vissza a VB-re, vagy 29, majd megírja valaki a pontos számot. A norvégokról van szó.
1: Uh-huh.
2: A norvégok visszatértek a VB-re, és ez most nekik egy óriási nagy álom, mármint egy álom válik valóra, azzal már eleve, hogy visszatérnek, és hát hozták a szurkolóikat, akik aztán nem akárhogyan szurkolnak a nézőtéren.
1: Mert hogy eveznek.
2: Eveznek.
1: Eveznek. Most nézem épp a videót.
2: Milyen, jó, ugye?
1: Hogyan néz ki ez az evezés?
2: Van a felső videó, hogy 2 videó van, az alsó videó az nem olyan jó, a felső a jó, ott látod, hogy ott, igen. Itt, lehet, hogy itt. Igen,
1: itt.
2: Igen. Tehát ugye az történik, hogy rengetegen ülnek, ez egy olyan fajta szurkolói performance, ahol nem kell felállni, ülnek.
1: És mintha
2: eveznének. És közben kiabálják azt, hogy mit kiabálnak?
1: Rú. Mert hogy norvégül annyit tesz, hogy evez. Na most már tanultunk norvéget, és ma is megtanultunk egy új szót.
2: Aha. Hát a rowing az is ugye az evezés angolul, úgyhogy itt azért az angol
1: száz kultúrkör. Hullám még egyébként szokott menni.
2: Tessék?
1: Hullám.
2: Persze, szoktak. Csak azért már, hogy kiment a divatból.
1: És akkor most inkább evezni.
2: Most már eveznek. Evez. Rú. Na úgyhogy ilyen, ezt mondják. Úgy írt egyébként egy magyar újságíró, hogyha kevesen csinálják, akkor hülyén néz ki, ha meg sokan, akkor meg rendkívül látvány.
1: Wow!
2: Négyen ott eveznek, akkor úgy néznek ki, mint a gyagyások lennének, de ha 400-an, akkor mindenki lelájul.
1: Tetszik ez a definíció. Húzásra épülő minimalista taps koreográfia.
2: Igen,
1: definíció.
2: Igen. Most írja egyébként Attila, hogy ez a német brazil az első okvetően, hát persze magyar válogatott, de hogyha nincs ott a magyar válogatott, akkor a németeknek szurkolom, mert akkor maradjunk ennyire. Jó.
1: Ami érdekesség még a VB-n, most látom, hogy itt... A nyitó ceremónián ugye mindig nagy nevek lépnek fel, és most Shakira.
2: Shakira.
1: Igen, és...
2: Time for Africa, Tamina.
1: Igen, nem is.
2: Vaka.
1: Azt hiszem, hogy várjál, Shakirának 2 himnusza is volt, foci himnusza is volt.
2: Vaka
1: meg a... Hú, de nem jut eszembe a másik, de kettő biztos, hogy volt. Látom magam előtt a videoklippet.
2: Hát de te vagy a zenezónás.
1: Tudom, de nem jut eszembe a dalnak a címe.
2: A Die Die, nem?
1: Nem.
2: Die Die.
1: Az nem.
2: Van most egy énekli Shakira foci VB hivatalos videójában. Die Die Let's Go. Die Die Let's Go. Nem ez az?
1: Nem.
2: Ez ilyen vadonatúj.
1: Nem, akkor három. Akkor az már a harmadik.
2: De hát akkor nem tudom.
1: Nem tudom, mindjárt majd megkeresem, csak azt akartam itt elmondani Shakiráról, hogy túl jól sikerült a bulia, mert hogy elvileg nem akarta elhagyni a helyszínt, és a nyitóma az.
2: La. Az. Igen.
1: Az a Waka Waka meg a la, azt a kettőt ismerem.
2: Ez nem a hivatalos világbajnoki dal volt, 2014-ben a la, de annyira sláger lett, óriási
1: nem hivatalos,
2: hogy leszorította a többi dalt. Igen.
1: Igen.
2: Meg a Waka Waka 2010-ben.
1: Igen, meg jók a klippek is.
2: Persze, hogy jók, hát dobálják magukat, tehát imádják. Hát Shakira az imádja a focit valószínűleg, hát ugye a ki volt a férje? A Piqué.
1: Piqué, igen.
2: A Piqué.
1: Igen, be megcsalta. Is szerkesztette a videójába.
2: Megcsalta a Piqué. Ugye? Volt valami botrány, igen,
1: és elhagyta. Ez volt egy ilyen mém múltkor, hogy nem mond egy nőnek, hogy nem érti a focit, és akkor így mutatja, hogy nem tudom, mutatja a Piqué-t, megcsalta, akkor nem tudod, mindjárt igen. Hozzákötődő pletykákat, azokat ismered.
2: De ez kivel jött össze a Piqué-t? Valami szupermodellel, nem? Te ismered részleteit ennek a sztorinak?
1: Annyira nem.
2: Én sem egyébként, nem tudom, hogy kivel.
1: Nem tudom, mutatja a Piqué-t, megcsalta, akkor nem tudod, mindjárt igen. Hozzákötődő pletykákat, azokat ismered.
2: De ez kivel jött össze a Piqué-t? Valami szupermodellel, nem? Te ismered részleteit ennek a sztorinak?
1: Annyira nem.
2: Én sem egyébként, nem tudom, hogy kivel.

0: nem akarta elhagyni, és kezdődni kellett volna már a nyitómásnak, és akkor már jöttek a biztonságiak, hogy így letaráljék a táncoló dívát, hogy elvú, most már eleget táncoltál.
1: Aha, igen, most már
0: idő van, idő
1: el
0: van.
1: Húzni. Fáradjon le a színpadról.
0: Kérem szépen. Hiába Shakira vagy nem Shakira. Tessék lefáradni. Írja valaki, elég volt magából.
1: Írja valaki, ezért azért ezek elég erős zenecímek Shakirától. Hát igen, mondjuk nem komplikálta el.
0: Vaka meg lalala.
1: Igen, vaka lalala. Bum, bum, bum.
0: Még a dal címeket még elfogadom, de amikor előadó művészként...
1: Azért nem egy Kovács Ákos, tehát igen.
0: Nem, hanem, hogy...
1: Indián tánc.
0: Képzeld, amikor ilyen előadó művész vagy, és választasz egy kimondhatatlan, hierogrifával teletűzdelt művész nevet. Miért? Igen. Még a dal címet megértem, mert annak lehet valami sztoria, egyedi sztoria, de hogy mint művész névként ilyet választasz. Nem tudom, épp azért, mert nem jegyzem őket meg. Mert hogy egyrészt ki sem tudom mondani. Másrészt meg össze-vissza, tele van betűvel, számmal, meg 60 ezer ilyen van, pláne a divat, a mostani előadók.
1: Hát meg főleg ezek a hip-hop előadók, tehát náluk vannak ez ilyen Extinction,
0: és akkor
1: ez a neve az előadónak. Meg nem beszélve, nekem fantasztikusak ezek a metal, meg ezek az ilyen bandáknak a kiírásai, amiket ti nem tudsz kiolvasni, azok az ilyen, azok a miből vannak, ilyen rőzséből van, vagy miből vannak?
0: Rőzséből?
1: Akár, az a band. Most
0: betűs,
1: igen,
0: igen, betűtípus.
1: És vannak olyan rockerek, akik ezeket ránéznek, és tudják, hogy mit írott. Azért nem, ugye, tehát, hogy ezt így nem lehet megérteni, hogy pontosan mi volt a fejükben. Tehát, hogy...
0: De jól néz ki. Rokkosan néz ki.
1: Rokkosan. A vuvuzelára, te akkor ezek már az előbb beszéltük mikrofonok, akkor nem emlékszel a vuvuzelára. Akkor Brazíliában volt a VB, ugye? Nem, vagy Spanyolországban? Hol volt a VB, amikor vuvuzeláztunk? Ja, te nem tudod, hát most azt hittem, hogy a Dávid.
0: Dávid is emeli a kezeit. A három nagy foci szakértőt most akar beszélni a fociról.
1: Igen. Dél-afrikai labdarúgó világbajnokságon 2010-ben akkor volt a vuvuzela, és akkor mindenki fújta ezt a hangszert, ez ott egy ilyen helyi népi hangszer.
0: Tudom. És akkor, most már tudom, és hogy néz ki. Tudom a hangját, most már beugrott.
1: És végig, tehát mint a sziréna, és a meccseken végig ez volt hallható, a vuvuzela. Végig a vuvuzela volt. Úgyhogy ez is egy ilyen jellegzetessége volt annak a VB-nek.
0: Na, minden VB-nek biztos van egy ilyen külön jellegzetessége, gyakorlósága.
1: Beszélnek róla, amellett is, hogy foci. Tehát, hogy szóval, hogy így látni, ez ilyen tudatos marketing döntés.
0: Igen. Azon gondolkodom, hogy gyorsan csak annyit súgok be közbe, ahogy a Jóvár Mikic utcában van közúti ellenőrzés, utána visszatérhetünk még egy kicsit a focira, csak ezt így gyorsan így besúgom.
1: Igen. A rádió utcája. Az egykori rádió utcája.
0: Mennyit mentem azon az úton?
1: Én is sokat mentem, mikor még ott dolgoztam, akkor is. Nagyszüleim is arra laktak, hogy sokat mentem abban az utcában. Nem fociztam abban az utcában.
0: Nem focisztál abban nem, az utcában.
1: Nem rúgtam a bőrt. Te focisztál, Dávid? Nem volt ilyen focista? Gyene. De hogy melyik volt a sport, amit űztél? Golf.
0: Elmesport. Golf.
1: Gyeplabda. Bowling.
0: Jégkorong.
1: Ezt nem mondom. Na,
0: mit mondott?
1: Hát a hokinak egy változat, egy otthoni változat.
0: Jó, tudom. Otthoni változat.
1: és szóval ezek a sportok, értem. A foci az mondjuk az elég univerzális. Most voltunk, járok egy kiserdőbe elég sokat, és rengeteg foci edzés van ott, és mindig figyelem.
0: A kiserdőben?
1: Igen, egy kis pályás.
0: Wow.
1: Terész az van, az volt azt is mindig, de foci is van, és mennek ám, rúgják.
0: Nem kérdeztük meg a hallgatókat, hogy ők mennyire vannak rá hype-olva a focira, foci VB-re, az idei foci VB-re, vagy van, igen.
1: Ezt mondjátok el.
0: Ja. Hát, hogy kinek meg, hogy melyik meccset várjátok a legjobban, aha. Legyen egy kis visszacsatolás, hogy hol tart most a foci VB?
1: Ezt mire írtad Attila itt múltkor, hogy Zoli, attól jobb az erotikon. Az micsoda? De ismerős ez a név.
0: Én tudod, mi az újságokról beszélgetünk,
1: jaj,
0: szerintem. Jaj,
1: tényleg.
0: Nem? És biztos az ilyen újságcím.
1: Jaj, a Pléba, igen.
0: Szerintem arra gondol.
1: Na jó, értelek Attila, jó van. Volt ilyen magaz, ezt én nem tudom, nem ismerem, nem is tudom, én minisztráns voltam, én nem tudom, miről beszélsz, Attila. Hát igazából a fociról tényleg annyit tudunk elmondani, nyilván a Reginánál is lesz ez téma, hiszen nem sokára a Presszóban majd megérkezik, és hát azért helyek közel valószínűleg írnak majd a hallgatók. Ha megírjátok azt, hogy kinek szurkoltok a foci VB-n, akkor azt majd Regina be fogja
0: olvasni. Engem érdekel, úgyhogy írjátok meg, én bátorítok mindenkit. Legyetek szégyenlősek.
1: Mindenképp.

0: írjátok meg nekünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk töltöttétek a ma reggelt és a pénteket. Kezdődik a hétvége, pihenjetek, menjetek kirándulni, legyetek társaságban, családotokkal, gyermekeitekkel, egyebekkel. Hát csináljátok azt, amit csak szeretek.
1: Ami jól esik, mindig ne nézzétek az órát. Mindig azt szeretem mondani, hogy ne nézd az órát, mert hogyha már ott vagy, hogy nem nézed az órát, az azt jelenti, hogy tényleg ellazultál is.
0: Igen.
1: És akkor nem idegeskedsz azon, hogy elmenj mennyi idő. Szerintem ez egy jó tanács, ne nézzétek az órát.
0: Tök jó tanács, így van. Meg a másik dolog az, hogy azt még nem tudjuk nektek megígérni, hogy milyen lesz a hétvégén az időjárás, mert ilyet is olvasni, olyat is látni. Lehet, hogy az esernyőt, ha más nem, akkor a kocsiba tegyétek be mindenképpen, mert lehet, hogy esni fog. Előfordulhat.
1: Legyen szép a hétvégétek, minden szépet és jót bele.
0: Aki itt volt veletek, az nem más, mint Fackovics Melissa.
1: És Brassium Zoltán.
0: Valamint Nagyhegyesi Dávid. Nem sokára érkezik Szabó Regina, és kezdődik a Presszó itt a 91.5-ön. Sziasztok, csókolom!
1: Sziasztok!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Tíz óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Alexander Vučić szerb államfő szerint Donald Trump amerikai elnököt rendkívüli fogadtatás várná Szerbiában. A Fox News Digitalnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy Trump látogatása esetén akár több mint 100 000 ember is az utcára vonulna, hogy köszöntse őt. Véleménye szerint, ha a szerbeket megkérdeznék Donald Trump és Bill Clinton politikájának összehasonlításáról, az eredmény elsöprő lenne Trump javára. Az elnök emlékeztetett arra, hogy bár a NATO 1999-es bombázása máig érzékeny pont a szerb társadalomban, Trump elnöksége idején mégis nőtt az Amerikai Egyesült Államok megítélése az országban. Alexander Vučić reményét fejezte ki, hogy a jövőben Szerbia vendégül láthatja az amerikai elnököt. A NATO bombázások idején egyébként egy interjúban Trump azt mondta, hogy ő máshogy oldotta volna meg a helyzetet, ami kevesebb halálos áldozatot követelt volna. A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról, tette közzé hivatalos értesítését a magyar petrokémiai óriás cég a budapesti értéktőzsde oldalán. A MOL a közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Djedović Handanović videóüzenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. Az eladó orosz Gazprom Nyeftel és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében, áll a közleményben. Szlovénia megszünteti az ellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ország 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést az érintett szakaszon, a közel-keleti biztonsági helyzet romlása és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. A kormány mostani döntése után az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszon. Olyan jól érezte magát Shakira a labdarúgó világbajnokság megnyitóján, hogy nem is akart távozni a pályáról, holott már kezdődnie kellett volna a nyitómeccsnek. A biztonságiaknak kellett leterelniük a táncoló dívát. Shakira szenzációs előadását mindenki dicsérte, azt azonban már kevesen látták, mi zajlott a kulisszák mögött. Miközben az énekesnő tovább mulatott volna, a biztonsági személyzet többi tagja már igyekezett lekísérni őt a pályáról a szigorú időbeosztás miatt. A nyitó meccsen egyébként a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát.
0: Időjárás.
6: Kedves hallgatóink, ma változóan felhős égboltra számíthatunk a friss 10-14 fokos hajnalt követően. Délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Reklám.
4: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdravia.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossággyárú választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Panorádió. A te rádiód. A te

0: Valódi koffeinterápia.
1: 10 óra, 14 perc, ez itt a Pannon Presszó, sziasztok! Remélem mindenkinek jól indult a reggele, és az első kávé már elfogyasztva. A mikrofonnál Szabó Regina, a jó zenékről pedig Nagyhegyesi Dávid gondoskodik. A tegnapi esős nap után ma naposabb időjárás várható, de azért sajnos strandolni még nem tudunk ma sem. Viszont friss hírekkel érkeztem nektek, ugyanis rendőrök állnak Szabadkán a tűzoltóknál és a Jovana Mikitya utcában. Nézzük is, mi lesz ma, nagyon sok érdekességgel készültem nektek mára is. Hamarosan érkezik a stúdióba Kőrösi Róbert, aki egy nagy kerékpáros túrára készül. 9 ország, 3000 kilométer és egy nagy Balkán körút. Erről fog nekünk mesélni, úgyhogy maradjatok velünk. Aztán érkezik majd egy táplálkozás téma is, ugyanis nyáron nagyon fontos odafigyelni a táplálkozásunkra. Vajon mit érdemes enni a nagy melegben, milyen diétákat alkalmazhatunk, és mit tanácsos kerülni? Erről is beszélgetünk majd Dupák Evelinnel. És szó lesz a levenduláról is, minden, ami levendula. Úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni, és csapjunk is bele!
2: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 8-08-15 vagy 024-455-51-55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Programajánló. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
7: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
6: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
8: Média támogató a Pannon RTV.
6: Programajánló.
9: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
6: Június 25-e és 28-a között.
9: A zenei sokszínűség idén is garantált.
6: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
9: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
8: Média támogató a Pannon RTV.
6: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
10: Megint gyúlnak azok a napok, mikor nem voltam jól.

0: Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: Ahogy ígértem is nektek, egy nagyon érdekes témával indítunk. Van, aki autóval indul útnak, más vonatra száll, Kőrösi Róbert azonban kerékpárra pattan. Hát több ezer kilométert tekert már le, és hamarosan újabb nagy túrára készül. Hogy mi hajtja előre, és milyen élmények várnak rá az úton, arról beszélgetünk most a következő percekben. Szia, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Több ezer kilométer van már mögötted. Vajon mennyi, és idén hova tervezel menni?
2: Hát körülbelül most ilyen 55 ezer kilométer van mögöttem így az elmúlt 8 évben. Idén egy nagy Balkán túra van terve, ami június 29-én kezdődik majd, de hogy meddig tart, az még jó kérdés lesz.
1: És hány országba tervezel elmenni, elkerékpározni?
2: 9 ország, úgy körülbelül, meg 3000 kilométerre tervezem ezt az egész utat.
1: Azért az egy hatalmas út. Milyen élmények tudnak egy ilyen hosszú úton érni téged? Mi az eddigi tapasztalatod?
2: Hát tavaly, amikor mentem Svájcba, akkor csak jó élményem volt, és az emberekkel is tényleg nagyon jó volt minden, barátságosak voltak, hogyha meglátnak kerékpáron így felpakolva, akkor teljesen máshogy viselkednek, meg kedvesek, behívnak, befogadnak, szóval remélem, hogy a Balkánon is jó lesz, mivel a balkáni embereket is azt mondják, hogy nagyon jók, nagyon kedvesek, és reméljük, hogy minden szuper lesz.
1: És melyik volt eddig a kedvenc országod? Azért nagyon sok országban jártál, pontosan hányban is?
2: Jelenleg 14 országban jártam, és a kedvencem az nem tudom miért, de Szlovénia. Én ott 2 éve voltam, ott teljesen keresztül mentem rajta, és én nagyon beleszerettem abba az országba, pedig tavaly voltam Svájcba, és hát valahogy mégis Szlovéniát mondanám.
1: Ott szebb a táj, vagy mitől?
2: Ezt nem tudom megmondani, de hát jó van, Svájc azért ott, az azok gyönyörű. A hatalmas hegyek, ott az mondanám, hogy az lenne a legjobb, de valahogy mégis Szlovénia az jobban a szívem csücske.
1: Tehát akkor itt a hallgatóknak most Szlovéniát ajánlod?
2: Igen, ajánlanám nekik, ugye ott van a Bledito is, ott a Vršič hágó is, meg lehet mászni ott a Mangárt, mondjuk az még nekem egyik se volt, még csak a Bledito, de viszont nagyon gyönyörű.
1: És hogy néz ki egy ilyen út? Elindulsz, és ott szállsz meg, ahol kedvet tartja, vagy kitalálod előre, és milyen tájakat, vagy milyen programokat tűzöl ki magad elé?
2: Általában van egy konkrét útvonalam, ami szerint haladok, de mondjuk idén még nem sikerült ezt teljesen összehozni.
1: Még ráér. Amíg 2 hét. Addig még nagyon sok minden történhet.
2: Hát igen, de most tényleg nem tudom. Általában meg szokott lenni, hogy kempingben alszom, hogy kinézem, hogy hol, de nem tudom, lehet, hogy idén úgy lesz, hogy ahol éppen ér az éjszaka. Most azt, hogy milyen programok, az nagy programokat nem szoktam tervezni, mert most egy nap végére, amikor beérek egy városba, akkor már nincs kedvem se nézelődni, se semmi.
1: Tényleg? Akkor nem nézelődsz?
2: Hát én már akkor nagyon fáradt vagyok. Én arra koncentrálok, hogy kemping, sátor, és vagy valahol, és alvás.
1: De mennyi is az, amennyit egy nap megteszel?
2: Ez változó. Mondjuk síkon meg lehet tenni felpakolt kerékpárral. Éppen tavaly lemértem, a kerékpárom táskástól mindenestől 56 kiló volt.
1: Wow, az egy jó edzésnek is megfelel.
2: Meg ugye plusz én. Szóval síkon le lehet menni, tavaly mentem ilyen 160 körül, de hogyha ilyen dimbes-dombos, vagy mondjuk, hogyha az ember megmászza a Stelviót, akkor ilyen 60 kilométer körülbelül az, ami jól esik.
1: Az azért nagy táv, én annyit nem tudok megtenni, szerintem 1 hét alatt sem, de ez az én sajnos rossz hírem. Mit viszel magaddal feltétlenül egy hosszú útra?
2: Kerékpár belsőt. Tavaszi túrán pont elfelejtettem.
1: Tényleg?
2: Igen, azt pont nem vittem magammal.
1: Írt magadnak egy kis listát egyébként ilyenkor?
2: Hát már gondolkoztam rajta, de valahogy sohasem találom azt a listát, és már tényleg úgy van, hogy kellene egy lista, de már kezdek nagyon ilyen naív lenni, hogy hát úgy is már tudom ennyi.
1: Persze,
2: év után.
1: Persze, már végül is. De megvan a rutin.
2: És aztán kiderül mindig útközben, hogy ez is ott maradt, ez is, na mindegy, most már majd lesz valahogy.
1: Végül is útközben be lehet vásárolni, nem?
2: Persze, mindent. De még nem kezdtem el a felkészülést, hogy mit viszek, de már el kellene már azért körülbelül 2 hét. Most már lassan össze kellene állítani a szettet, mondjuk úgy, de hát majd lehet, hogy a hétvégén.
1: Voltak ilyen nagy defektjeid, vagy ilyen nagyon-nagyon vicces bakiaid?
2: Szerencsére még nem, főleg ilyen nagy túrán. Egyszer volt, hogy lementem Újvidékre, és egy szög így 2 helyen átszúrta a kerékpár külsőmet, meg a belsőt is. De tavaly mondjuk egy defektem sem volt, és hát ugye a tavalyi augusztusi túrám az több mint 2200 kilométer volt. és hál' Istennek semmi defekte nem volt.
1: De ebben az őrült melegben hogyan lehet kitartani?
2: Hát egyszerűen, csak menni kell. Mert hogyha ér a szél, akkor tulajdonképpen bírok menni bármennyit, de hogyha megállok, akkor egyszerűen lever a víz.
1: Igen, ez azért a nagy melegben ez jellemző. Mi volt eddig a legemlékezetesebb, vagy legkülönlegesebb élményed az útjaid során?
2: Talán tavaly, amikor felértem Svájcban az Albulapaszra, ott, mikor felértem, ott tényleg 9,5 órát másztam, ott majdnem sírva fakadtam, amikor felértem, olyan boldog voltam.
1: És utána pihentél egy nagyot?
2: Hát utána ugye legurultam, bementem a kempingbe, egy alvás, és másnap mentem tovább, mert várt a másik 2000-es ágó.
1: És akkor rengeteg képet, fényképet, videót is készítesz közben. Ezt hogy kell elképzelnünk, hogy mész a biciklin és videózod magad, vagy?
2: Hát magamat nem szoktam videózni, inkább a tájat mutogatom, szóval fogom a kamerát a kezemben, hát mondjuk, hogyha meglátna a rendőr, akkor nem dicsérne meg.
1: Ez biztos, de reméljük, hogy rendőrök most épp nem fülelnek annyira.
2: És én úgy útközben kamerázgatok, fényképezni az meg, mióta kamerázom, sokszor elfelejtek, de magamat nem szoktam videózni, csak a tájat, én alábeszélek valamit, és akkor így én azokat télen összeszerkeztem, és feldobom az internetre.
1: És ezeket sokan követik?
2: Egyre többen, mindig meglepődöm.
1: Hát ezek izgalmas dolgok, tehát ugye az, hogy valaki ennyit kerékpározik, és ilyen sok tájon jár, és országban, az nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik.
2: Igen, izgalmas, de viszont, hogyha nem érdekli az embert, akkor hiába is nézi. De éppen látom, hogy majdnem minden nap, vagy minden héten van egy-egy új feliratkozom. Már több mint 400-an vagyunk, szóval eddig egész jó. És 2 éve csinálom, meg vagyok lepődve, de jó.
1: Ezt 2 éve csinálod, na de most egy kicsit térjünk vissza az elejére, hogy honnan is indult, mióta kerékpározol?
2: Én 18. születésnapomra kaptam egy új kerékpárt a szüleimtől, és akkor mentem volna, de nem mertem, mivel nem volt kivel, és akkor egy-két ilyen ismerőssel aztán így elmentünk, fordultunk egyet, meg egy volt informatika tanárommal, de ők aztán úgy lemorzsolódtak, mondjuk így, és akkor utána megismertem én Attila barátomat 2018-ban, és akkor vele kezdődtek ezek a nagy túrák is, mivel ő betervezte azt, hogy szeretne elmenni az Uvackanyonra, vagyis a Gyerdápra, a Vaskapuhoz, és oda elhívott engem, vagyis hát együtt mentünk, és
1: az volt az első.
2: Az volt az első, Gyerdáp. 2018-ban, és az annyira maradandó volt, hogy azóta minden évben megyek valahova. Ott volt, hogy eleinte csak egyszer mentünk túrázni egy évben, mondjuk én már tavaly 3-szor voltam egy évben. Na most idén most 2 túra volt betervezve, az egyik az már lement, az volt a május 1-én, most pedig lesz ez a nagy túra, ami hát elég hosszúnak ígérkezik.
1: Május 1-én az milyen volt?
2: Hát ott úgy tervezzük, hogy vonattal felmegyünk a magyar-osztrák határig, és akkor Fertőitókör és a Duna mellett egy darabon majd a Bubán bemenni Budapestre, ami aztán a végén egyáltalán nem sikerült, mivel 4 napunk volt az egészre, és akkor késett a vonat, baleset volt, ez az amaz, szóval ott volt egy ilyen, átmentünk egy kicsit Szlovákiába, és a Duna mentén visszaereszkedtünk Budapestre, így erről. Ez volt.
1: Mit gondolsz, egyedül vagy párban, vagy többen érdemes elindulni egy ilyen nagy túrára?
2: Szerintem ez nagyon emberfüggő, hogy ki hogy szereti.
1: Te hogy szereted?
2: Hát, hogyha jó a társaság, akkor lehet párban is, de talán azt mondom, hogy egyedül.
1: Szóval egyedül magányos farkasként úgy egyszerűbb, ugye? Nincs, aki panaszkodjon, te akkor állsz meg, amikor akarsz.
2: Mondjuk egy ilyen nagy túrán jobb egyedül, mert azért ennyi napot mondjuk eltölteni valakivel, ketten, ugye ott minden nap menni kell, meleg van, ott azért van, hogy néha magammal összebeszéltem, hogy még hogyha jönne velem valaki.
1: Igen. És ilyenkor például az étkezése, az étrendeden változtasz valamit, vagy ugyanazt teszed, amit egyébként is szoktál? Tehát, hogy több energiára van gondolom szükség ilyenkor.
2: Hát én ugyanazt szoktam enni. Annyi, hogy amikor biciklizek, akkor amúgy kevesebbet teszem. Reggel nem is szoktam se reggelni semmi, hanem egy banán, egy alma, és akkor ezzel általában kiszoktam tartani, addig még meg nem érkezem ott, ahol alszom. És ahol alszom ott, akkor mondjuk tavaly már rászoktam arra, hogy főzök egy levest.
1: Tényleg? A leves? A nagy titok?
2: Igen, van egy jó kis főzőszettem, és akkor főzni egy levest, és akkor ott aztán leszett a terüli asztalkám. Boltokban ugye be lehet vásárolni ugyanúgy, mint itthon, és akkor ennyi az egész.
1: Költséges egyébként egy ilyen út?
2: Hát a tavalyi az elég költséges volt, ott a kempingek miatt. A Svájcban nem mertem vadkempingezni, és meg Olaszországban sem tulajdonképpen, és nagyon borsosak a kempingárak, szóval mondjuk úgy, hogy igen.
1: Szóval akkor, aki túrára készül, az a pénztárcáját is kell, hogy készítse, és még ugye a defektek is vannak.
2: Igen, de azok inkább ne legyenek.
1: Igen, bízunk benne, hogy nem lesznek. Én nagyon-nagyon jó utat kívánok neked, majd mesélsz róla, hogy milyen élményeid voltak, de most így utolsó kérdésként, mit tanácsolnál azoknak, akik most azon gondolkodnak, hogy aj, de jó lenne elmenni biciklizni, vagy túrázni valahova, hol kezdjék, és utána komolyabban hova induljanak el majd?
2: Hát először is azt mondanám, hogy ne gondolkodjanak, hanem vágjanak bele.
1: Uh-huh. Ez az első fontos tanács.
2: Igen. Hát, hogy hova mennének, mondjuk akkor a Szlovéniába, az árban is elég jó, gyönyörű tájak vannak, elég jó vigyáznak a kerékpárosokra is, szép tájak, ugye ott a Bledito, azt mindenféleképpen ajánlom, és hogyha már Szlovénia, akkor ott átbírnak menni Olaszországba, ott pedig ott az Alpok-Adria kerékpárút, és le lehet ereszkedni egészen Gradoig a tengerig. Ez szerintem első túrának egy nagyon jó lenne, gyönyörű látnivalók vannak, és Észak-Olaszországból egész a tengerig szinte lejt az egész út.
1: Ó, ez nagyon jól hangzik, akkor túrázásra fel, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.

Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhségyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Alexander Vučić szerb államfő szerint Donald Trump amerikai elnököt rendkívüli fogadtatás várná Szerbiában. A Fox News Digitalnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy Trump látogatása esetén akár több mint 100 000 ember is az utcára vonulna, hogy köszöntse őt. Véleménye szerint, ha a szerbeket megkérdeznék Donald Trump és Bill Clinton politikájának összehasonlításáról, az eredmény elsöprő lenne Trump javára. Az elnök emlékeztetett arra, hogy bár a NATO 1999-es bombázása máig érzékeny pont a szerb társadalomban, Trump elnöksége idején mégis nőtt az Amerikai Egyesült Államok megítélése az országban. Alexander Vučić reményét fejezte ki, hogy a jövőben Szerbia vendégül láthatja az amerikai elnököt. A NATO bombázások idején egyébként egy interjúban Trump azt mondta, hogy ő máshogy oldotta volna meg a helyzetet, ami kevesebb halálos áldozatot követelt volna. A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról, tette közzé hivatalos értesítését a Magyar Petrokémiai Óriás cég a Budapesti Értéktőzsde oldalán. A MOL a közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Djedovic Handanovic videóüzenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. Az eladó orosz Gazprom Nyeftel és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében, áll a közleményben. Szlovénia megszünteti az ellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ország 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést az érintett szakaszon, a közel-keleti biztonsági helyzet romlása és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. A kormány mostani döntése után az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszon. Olyan jól érezte magát Shakira a labdarúgó világbajnokság megnyitóján, hogy nem is akart távozni a pályáról, holott már kezdődnie kellett volna a nyitómeccsnek. A biztonságiaknak kellett leterelniük a táncoló dívát. Shakira szenzációs előadását mindenki dicsérte, azt azonban már kevesen látták, mi zajlott a kulisszák mögött. Miközben az énekesnő tovább mulatott volna, a biztonsági személyzet többi tagja már igyekezett lekísérni őt a pályáról a szigorú időbeosztás miatt. A nyitó meccsen egyébként a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát.
3: Időjárás.
5: Kedves hallgatóink, ma változóan felhős égboltra számíthatunk a friss 10-14 fokos hajnalt követően. Délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
3: Reklám.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapat a most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Pannon Rádió. A te hangod.

0: keverve, nem felrázva. A Nespresso.
1: 11 óra, 15 perc, 20 fok van jelenleg Szabadkán és környékén. Egy kis közérdekű információ nektek, figyeljetek, mert a rendőrök nagyon aktívak. Mérnek Palicson az Autohermes előtt, valamint Szabadkán a tűzoltóság előtt és a Strossmayer utcánál is. Úgyhogy ellenőrzésekre számíthattok, aki úton van, vigyázzon. Hoztam nektek egy érdekességet, hogy a nap első órája valóban tényleg ennyit számít-e, ugyanis vannak felmérések, hogy a sikeres embereknek mi a titka. Ezt fogom nektek most elmondani. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti, amikor felébredtek, akkor vajon mit csináltok először? Megfőzitek-e a kávét, vagy rögtön a telefonhoz nyúltok, és pörgetitek egy picit, mert hát valljuk be azért, én is minden reggel, amikor megnézem a telefonomat, azonnal nézem, hogy mik az új üzenetek, milyen e-maileket kaptam, tehát szerintem sokan a telefont bújják reggel is, de a felmérés szerint ez nem jó, és nem ezt kellene csinálnunk reggel, ugyanis a sikeres emberek közös reggeli szokása az, hogy ébredés után az első órában nem a telefonjukat nézik. Ez nagyon sokat tud segíteni, de hát ugye ez egy nagy kihívás a mai világban. Nincs erre egy egységes recept, de nagyon-nagyon sokan a híres emberek közül nem nézik az e-mailjeiket reggel, nem olvasnak híreket, nem böngészik a közösségi oldalakat, ugyanis ez egy reakciós üzemmód, és inkább ehelyett mit csinálnak? Mozognak, mozgással indítják a napot, egy sétával, akár nyújtással, vagy könnyű edzéssel, ami nagyon jó, hiszen javíthatja a koncentrációnkat, a kreativitásunkat, és nyilván segíthet a stressz kezelésében is. Mások egyébként inkább csendesebb tevékenységeket választanak a sikeres emberek közül is, de hát valljuk be, azért nem csak a sikeres emberek csinálják ezt, bárki csinálhatja, meditálnak, naplót írnak, vagy átgondolják a napjukat egy kávé mellett. Tehát a lényeg az, hogy amikor felkelünk, akkor hasznosan töltsük el az időnket, és az első órát tudatosan töltsük el. Ez az időszak ugyanis segíthet fókuszáltabban, nyugodtabban és eredményesebben nekivágni a napnak. Nagyon érdekel, hogy ti hogyan szoktatok ébredni, írjátok meg nekem Viberen vagy SMS-ben a 063-621-605-ös számra. És folytatjuk.
2: Nem Kínában készült.
3: Csíszi, tárgyá, the show team.
4: 100%-ban vajdasági.
5: Panorádió.

0: A Pannon Press szót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.

0: A folytatásban Levendula mezőkre kalauzollak titeket. Lila virágtenger, különleges illat és meg annyi felhasználási lehetőség. A levendula ugyanis ilyenkor éli a szezonját. De mit érdemes tudni erről a népszerű növényről? Vendégem Kocsicska János most minden levendula titkot elárul nekünk. Szia, köszöntelek!
1: Ja, köszöntelek én is, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Honnan indult nálad a levendula iránti szeretet? És mióta foglalkozol vele?
1: A levendula iránti szeretetemet édesanyámtól örököltem, mondhatjuk így. Családosan foglalkozunk vele, hozzávetőlegesen ilyen 15 éve.
0: Miért olyan népszerű szerinted a levendula ma?
1: Szerintem ennek a legfőbb oka ugye maga az esztétika, tehát hogy a szép színek, nagyon szeretik a bogarak is, tehát úgymond a környezetnek is, környezetre is pozitív hatást gyakorol szerintem. Elűzi a molyokat, kártevőket, szúnyogokat, rengeteg gyógyhatása van neki, tehát ilyen bőrre, bőr, különböző bőrsérülésekre, bőrpírekre, meg ugye nyugtatja a testet és a lelket is.
0: Tehát egy nagyon hasznos növényről van szó, épp ezt akartam kérdezni, hogy a legtöbben ugye az illatáról ismerik, de ugye mire használható még a levendula a mindennapokban?
1: A levendula attól függően, hogy pontosan milyen fajtáról beszélhetünk, használható ugye különböző célokra. Meg tudjuk különböztetni az orvosi levendulát, ennek számos fajtája van, és ugye a hibrid levendulákat, amiket azért tenyésztettek, ugye, hogy minél magasabb hozamot biztosítsanak, amikor a virágokról, illetve szárazvirágról, illetve a levendula olajról beszélünk. Tehát az orvosi, vagyis a francia levendula az akár emberi fogyasztás is alkalmas, lehet belőle készíteni különböző szörpöket, akár kalácsba, kekszbe is belerakhatjuk, tehát ez egy egész különös ízt kölcsönöz abba, amiben belerakjuk. Ezen kívül ugye az olajat azt inkább a kozmetikában szokták felhasználni, így tehát a termelésben, tehát samponok, különböző krémek.
0: Illóolajok, ugye?
1: Illóolajak, ilyesmik, a száraz virág, neked ugye a tisztán dekoráció, levendula zsákocskákba, levendulapárnákba, ilyesmikbe.
0: És valóban segíthet a stresszoldásban és a pihenésben, vagy ez csak egy ilyen legenda?
1: Sokan állítják, ugye én másfelől közelítem meg ezt az egész levendula dolgot, úgyhogy nekem nem mindig hoz megnyugvást, de így igen, mondható, hogy teljesen.
0: Honnan közelítette?
1: Rendben, átjárja a békesség, amikor kintel egy ilyen mezőn, és akkor szippanthat a levegőből.
0: Téged is átjár?
1: Átszokott, igen. Vannak pillanatok, amikor különösen nyugodtnak érzem magam.
0: Na, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mikor is van a levendula szezonja, és mire érdemes figyelni annak, aki például otthon is szeretné nevelni?
1: A levendula szezonját az ilyen tájban szokott indulni, ilyenkor indul meg a virágzás, tehát most ez attól függ, hogy ki milyen égtájon, vagy éghajlaton van éppenséggel, nagyon különböző például a levendula fejlődésének a tempója attól függően, hogy valaki, tehát úgymond a határba, vagy a városba ülteti el, de kb. Ilyenkor mondható az, hogy kezd indulni a virágzás. A virágzás az akár egy hónapot is eltarthat.
0: Tehát akkor egy hónapon keresztül látogathatjuk a levendula mezőket.
1: Így van. Egy hónapon keresztül, tehát ez az egy következő hónap, úgymond az ideális. Utána már kicsit veszíti a színét, és nem annyira szép.
0: És nálatok a levendula mezőn lehet fényképezkedni? Hát ugye nagyon sokan szeretünk ilyen szép növényekkel és virágokkal a háttérben fényképezkedni. Ilyenre van lehetőség?
1: Van lehetőség, ilyen célból nagyon sokan keresnek meg minket. Úgy vesszük észre, hogy az emberek, ugye szinte minden korosztály élvezi ezt, és hogy örömüket lelik ebben, hogy kicsit sétálgathatnak és fényképezkedhetnek.
0: Mit veszel észre? Nálunk Vajdaságban egyre népszerűbbek ezek a virágzó levendula földek?
1: Mindenképp, tehát az utóbbi pár évben ugye zaporodtak ezek a levendula mezők, tehát a számuk. Én arra számítok, hogy a jövőben is, ha nem is ugye most nem lesz mindenkinek levendula mezője, de azért szerintem sokasodni fognak még a termelők és a termesztők.
0: Itt Vajdaságban több helyen is vannak levendula mezők. Mit érdemes erről tudni, hogy hol találhatunk ilyen mezőket?
1: Amiket én tudok itt Vajdaságban, az Szabadka körül, Topolya körül, Zombor, Kula, és ugye mi itt Temerinben, meg ugye Újvidék.
0: Ez a föld akkor jó arra, hogy levendulát termesszünk?
1: A levendula egy nagyon ellenálló növény, meg szinte minden földben ugye megterem és tud virágozni és virágzani és fejlődni. Persze van amit jobban szeret, tehát nekünk Temerinben pont az a helyzet, hogy inkább ilyen homokos, szikesebb földről beszélünk, és ebben is nagyon jó. Tehát, hogyha azt veszük figyelembe, hogy a tengerparton ugye sziklák között még ilyen nem épp a legminőségesebb földbe szokta megvetni a lábát, szóval tegyük azt, hogy szinte bármilyen föld alkalmas erre.
0: Tehát nem olyan nagyon igényes ez a levendula.
1: Nem egyáltalán. Ami a locsolást illeti, legalábbis ez a mi tapasztalatunk, hogy első két évben locsoljuk, utána pedig egyezetben a természetre van bízva.
0: Szuper! Tehát aki a levendula mezőkre vágyik, az megtalálja itt nálunk Vajdaságban is, és akkor amellett, hogy lehet fényképezkedni, még mit kínál a levendula mező?
1: Tehát általánosabban arról beszélhetünk, hogy az emberek itt egy nagyon szép nyugodt délután tudnak eltölteni, tehát van lehetőségük különböző, tehát a fényképezkedés mellett ugye feszketnek levendulát, ezek mellett ugye akár élőzenét is bírnak hallgatni, illetve ugye különböző édességeket, süteményeket, házi készítésű sört, illetve bort is tudnak próbálni.
0: Mindenkinek ajánlod a levendulát?
1: Természetesen.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, akkor minden, ami levendula. Köszi szépen. Szia!
2: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnetronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Érkeztek is közben itt az üzenetek nekem. Móricz azt írta, hogy először felkapcsolja a rádiót, méghozzá a Pannon rádiót, ezt innen is nagyon szépen köszönjük. Reméljük élvezitek a műsort. És azután teszi oda a kávét, aztán mosdás és a többi reggeli rutin. Ez szerintem egy nagyon ideális opció. Attila pedig azt írta nekünk, hogy szintén reggeli rutinja az ébredés, majd fürdő, a kötelező köszöntések reggel, ugyanis éjszakai üzemmódban van a telefonja. Ez egy jó választás, ezt ajánlom mindenkinek én is. És aztán ébredéstől számítva 30 perc után már a munkahelyen. Ez azért lenyűgöző. Tehát, hogy sokan mondják, hogy érdemes otthon maradni még reggel körülbelül egy órát, hogy magadba szállj, pihenj, de hát van, aki ezt nem így csinálja, vagy nincs rá ideje, úgyhogy én is egyezem, nagyon kevés alkalommal van időm otthon elpihengetni és kávézgatni nyugodtan. Úgyhogy köszönjük szépen az üzeneteket, várom a továbbiakat is, és most jöttem nektek egy kis programajánlóval, ugyanis ma Zentán indul a Tiszavirág Fesztivál, biztosan hallottatok már róla. Ajánlom figyelmetekbe, mert nagyon sok programmal készülnek, és nagyon színes lesz. A nagy színpadon este 20 órától a Samba Nösz fog fellépni, majd 21 órától a Troublemakers Elvis Presley Experience. Tehát a nagy színpadon nagyon izgalmas koncertek várhatóak, viszont a Bor utcában is lesz a kis színpadon sok-sok érdekesség, DJ is, és különböző bendek, de a fiatalabbaknak sárkányhajózásra is van lehetőségük, lesz művész utca, de kézműves kiállítások, és egyébként egy gyermekelőadás is, amiben én is szereplek, úgyhogy a kicsik készüljenek, nyugodtan gyertek és nézzétek meg, nagyon izgalmas lesz, és aztán holnap szintén folytatódik a Tiszavirág Fesztivál, úgyhogy aki ott jár, az mindenféleképpen menjen ki a fesztiválra, de még egy jó hírem van, indul a fürdőidény Adán is. Ma megnyitja a kapuit, úgyhogy a fürdőzők, akik nagyon szeretnek fürdeni, és még ebben a kicsit borongos időben is vágynak a fürdőzésre, azok ott megtehetik.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Trump hősként érkezne Belgrádba, nyilatkozta a Fox News-nak Alekszandr Vučić. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége. A tartományi képviselőház elnöke látogatást tette a szerb Matica székházban. Szenzációsra sikerült a foci VB kezdőgálája. A nyitómérkőzés a társházigazdák győzelmét hozta. Jönnek a részletek. Alekszandr Vučić szerb államfő szerint Donald Trump amerikai elnököt rendkívüli fogadtatás várná Szerbiában. A Fox News Digitalnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy Trump látogatása esetén akár több mint 100 000 ember is az utcára vonulna, hogy köszöntse őt. Véleménye szerint, ha a szerbeket megkérdeznék Donald Trump és Bill Clinton politikájának összehasonlításáról, az eredmény elsöprő lenne Trump javára. Az elnök emlékeztetett arra, hogy bár a NATO 1999-es bombázása máig érzékeny pont a szerb társadalomban, Trump elnöksége idején mégis nőtt az Amerikai Egyesült Államok megítélése az országban. Alekszandr Vučić reményét fejezte ki, hogy a jövőben Szerbia vendégül láthatja az amerikai elnököt. A NATO bombázások idején egyébként egy interjúban Trump azt mondta, hogy ő máshogy oldotta volna meg a helyzetet, ami kevesebb halálos áldozatot követelt volna. Több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométer szerelvényénél a Hegyeshalom felé vezető irányba. Az első baleset helyszínének közelében a 113-as kilométer szelvénynél pedig egy kis teherautó egy kamion utánfutójának hátuljába rohant, közölte a Magyar Belügyminisztérium katasztrófavédelme. Hegyeshalom irányába vezető oldalon teljes pályás útlezárás van érvényben. A rendőrség tájékoztatása szerint 4 óra 30 perc körül egy tergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométer szelvényében, Győr közelében. A jármű ezt követően kigyulladt, a tergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométer szelvénynél egy kis busz nekiütközött egy az előző baleset miatt forgalmi okokból álló tergépkocsinak. A kis buszban összesen 9 utaztak, közülük 7 személy a helyszínen meghalt, 2 megsérültek. Jó esetben szeptember elején tudja a pénzügyminiszter a parlament elé terjeszteni. A 2026-os felülvizsgált, módosított költségvetést közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A magyar kormány fő szerint 7% is lehet a költségvetési hiány. Szerinte az idei költségvetés felülvizsgálata jelenleg is folyamatban zajlik, aminek határidője június 30 és augusztus 31-ig van, közétételi kötelezettségük. Magyar Péter azt mondta, a kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd euró uniós forrást.
2: Nap mint nap csomó mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizáljuk a kockázatát annak, hogy veszítünk forrást. Az persze egy ilyen csodálatos hollywoodi történet lenne, hogyha a vége az az a 16,4 milliárd euró, és mindennel el tud mindenki számolni, és mindent határidőben le lehet hívni. És ahogy ön elmondta, egyébként a legfejlettebb intézményrendszerrel rendelkezők, azon tagállamokkal, akiknek évek álltak rendelkezésre erre, ott is történnek szabálytalanságok, határidő mulasztások, ami miatt vagy ki sem fizet egy részt az Európai Bizottság, vagy utána visszaszedi szabálytalanság miatt. De induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, az egész kormány ezen dolgozik, az egész államigazgatás egy jelentős része legalábbis ezen dolgozik, a diplomatáink is ezen dolgoznak, és azt vettem észre, hogy az európai intézmények, elsősorban a bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak.
1: Szlovénia megszünteti az ellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ország 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést az érintett szakaszon a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. A kormány mostani döntése után az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszon. Szennyvíz szivárgás miatt átmenetileg tilos a fürdőzés a görögországi Pevkoriban, a Halkidiki félsziget Kassandra nevű nyúlványának egyik legnépszerűbb üdülőhelyén. Az Altötéri partszakaszon egy eltört szennyvízvezeték okozott problémát, a hatóságok gyorsan elhárították a meghibásodást, majd megtisztították és fertőtlenítették a területet, de a vízminőség ellenőrzése érdekében mintavételezés és laboratóriumi vizsgálatok kezdődtek. A fürdőzési tilalom a szennyeződés helyétől számított 200 méteres szakaszra vonatkozik mindkét irányba, és addig marad érvényben, míg a vizsgálatok nem igazolják, hogy a víz ismét biztonságos a fürdőzők számára. A helyi önkormányzat közlése szerint minden szükséges intézkedést megtettek, a helyzetet pedig folyamatosan figyelemmel kísérik. Olyan jól érezte magát Shakira a labdarúgó világbajnokság megnyitóján, hogy nem is akart távozni a pályáról, holott már kezdődnie kellett volna a nyitómeccsnek. A biztonságiaknak kellett leterelniük a táncoló dívát. Shakira szenzációs előadását mindenki dicsérte, azt azonban már kevesen látták, mi zajlott a kulisszák mögött. Miközben az énekesnő tovább mulatott volna, a biztonsági személyzet többi tagja már igyekezett lekísérni őt a pályáról, a szigorú időbeosztás miatt. A nyitó meccsen egyébként a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége. A palicsi eseményen áttekintették a szervezet munkáját és jövőbeli terveit is. A jubileumhoz kapcsolódva megtartották az éves közgyűlést, ahol értékelték az elmúlt év eredményeit, elfogadták a költségvetést, valamint bemutatták az idei programot. Szó esett az alapszabály módosításáról is. Balázs Zita és Dudás Dániel riportja.
0: A jubileum alkalmából a szokásos márciusi közgyűlést júniusra halasztották, így a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége egyszerre ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, valamint értékelte az elmúlt év eredményeit és ismertette jövőbeli terveit. A szövetséget 2006. június 11-én 13 gazdaszervezet alapította, közülük 9 ma is aktívan működik. Az ő munkájukat az esemény elején köszöntő levéllel ismerték el. Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke.
3: A rendezvényeknek a szervezése is a hatáskörünkben van, értem alatta, hogy olyan eseményeket, ahol a termelők a terméküket, a helyi terméküket, a helyi terméknek nevezett, általuk előállított, feldolgozott mezőgazdasági terméket tudják bemutatni, tudják a közönségnek a részére hozzáférhetővé tenni. Ez is az egyik alapvető feladata az Egyesületnek, vagy Szövetségnek, hiszen a Szövetségnek a munkája annyira széles körű, hogy állandó változik.
0: A VASZ keretében működik a falugazdászhálózat is, amely Vajdaság szerte biztosít szakmai segítséget a gazdáknak. A falugazdászok támogatást nyújtanak az adminisztrációs feladatok intézésében, valamint különböző szakmai előadásokat és tájékoztatókat is szerveznek a helyi termelők számára. A jubileumi ünnepséget követően tartották meg a VASZ idei közgyűlését is. Balázs Ferenc, a VASZ közgyűlés alelnöke.
4: Évi közgyűlés, amelyen a 2025-ös megvalósulási terv, illetve annak a pénzügyi jelentése, illetve a 2026-os terv lesz a napirendi ponton, illetve ki kell emelnem a VASZ alapszabályának a módosítását, ami valójában a jövő évi tevékenységeknek az irányát fogja megmutatni.
0: Az alapszabály módosítása a VASZ működésének fenntartását szolgálja. Az év során igyekeznek minden lehetséges többletforrást felkutatni, amely támogatni tudja a szövetség tevékenységét. A szervezet a jövőben is folytatja a mezőgazdasággal foglalkozók segítését, valamint a humanitárius programjait is.
1: Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke látogatást tett a Szerb Matica székházában Újvidéken. Tárgyalást folytatott Dragan Stanicjal, az intézmény elnökével és munkatársaival a szerb-magyar kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztéséről, valamint a kapcsolatok ápolását célzó projektek eredményeiről. A találkozón bemutatták a kutatások eddigi eredményeit, valamint az ehhez kapcsolódó kiadványokat. Pető Attila és Balázs Zita összeállítása.
5: Dragan Stanics, a Szerb Matica elnöke elmondta, hogy az intézmény hosszú évek óta dolgozik a szerb-magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok kutatásán és erősítésén. Kiemelte, hogy a projektben számos jelentős kutató vett részt, és a munka generációról generációra öröklődik tovább, hozzájárulva a két nép kölcsönös megismeréséhez. Hangsúlyozta, hogy a szerb-magyar kapcsolatok nem csak kulturális, hanem társadalmi és politikai szempontból is meghatározó a közép-európa és a Balkán jövője szempontjából. A munka már 2003 körül megkezdődött, amikor megjelent az első tanulmánykötet, majd ezt egy újabb kötet követte 2019-ben. Ez a Szermaticában létrejött tudományos kutatási projekt eredménye. 2023-ban még egy újabb kötet jelent meg, jelenleg pedig a negyedik kötet előkészítése zajlik.
6: Viszont preparálom a ceturti zbornik.
5: Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke szerint a szerb-magyar kapcsolatok az elmúlt 13 év munkájának köszönhetően történelmi csúcsponton vannak, ezért most ezek megőrzése és továbbfejlesztése a legfontosabb feladat. Kiemelte, hogy a két ország együttműködéséről nem csak politikai, hanem gazdasági, kulturális és tudományos szempontból is beszélni kell, például a MOL régiós jelentőségű befektetése kapcsán. Hangsúlyozza azt is, hogy az olyan intézmények, mint a Szerb-Matica fontos szerepet játszanak a szerb és magyar kulturális tudományos kapcsolatok erősítésében.
7: Olyan kutatás és annak az összegzése fog megjelenni hamarosan, ami a szerb-magyar irodalmi kapcsolatokat, viszonyokat térképezi fel. Azt gondolom, hogy ez is fontos, ahogy a megbeszélésen elhangzott, a 19. század közepén, a 48-49-es szabadságharcot követően az 50-es években pont az irodalmi nyelv volt az, ami a szerb-magyar viszonyokat újra elkezdte összehozni és közelíteni, ezért is fontos ez a kutatás is.
5: A felek a jövőbeni kutatási irányokról, valamint a meglévő eredmények további bemutatásai lehetőségéről is egyeztettek.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc.
8: Időjárás.
9: Napos és felhős időre számíthatunk ma egész nap, viszont az a jó hírem, hogy hétvégén már egyre melegszik az időjárás, és vasárnapra már 27 fokot is mondanak, úgyhogy igazi nyárias idő vár minket majd.
8: Reklám.
10: Önnek is van takargatni valója?
11: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
10: Bármilyen van, befedjük.
11: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
10: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
12: Bővebb információ
11: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
10: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
11: 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
17: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
18: Hallgass napjaink slágereit!
19: És légy tájékozott!
18: Ez a Pannon Rádió.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: turn to dust all that I adore.
1: Ha péntek, akkor csendháborítás. Szlacki Csilla készített egy interjút egy magyarországi lemezlovassal, Sándor Zoltánnal. Ebből hallhattok most egy részletet.
2: A műsor folytatásában Sándor Zoltán, magyarországi DJ a vendégem, aki Quantum Progress név alatt tevékenykedik. Szia, üdvözöllek a műsorban!
3: Sziasztok, üdvözlöm minden hallgatót!
2: Nos, hát hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
3: Gyerekkorom óta érdekelt a zene, ugyanúgy ifjúkoromban is az elektronikus zene iránt érdeklődtem a leginkább, és utána a 2000-es évekről fixálódott ez teljesen bennem, onnantól kezdve szinte csak és kizárólag elektronikus zenét hallgatok, és igazából szerintem a zene az egy univerzális nyelv, úgyhogy ebben mindent el lehet mesélni.
2: És milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak?
3: Igazából viszonylag későn kezdtem én ezt a dolgot, 2012-ben, akkor vettem magamnak egy kontrollert, egy egyszerű kontrollert, és azon kezdtem el gyakorolni, tehát én nekem szerencsére mindig is megvolt otthon így erre a lehetőségem.
2: Voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben?
3: Miután így sikerült kilépnem az otthoni zenélés világából, a kicsit a nagyobb-nagyobb színpadra, utána volt pár kollega, aki így segített abban, hogy fellépésekhez jussak. Anyagi támogatóim azok nem nagyon voltak, azt mindig saját erőből oldottam meg.
2: Milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
3: Hát legelőször én Deep House és Sima Chill vonulaton kezdtem el zenélni, aztán utána ez egy folyamat volt, elkezdtem technót is játszani, és végén pedig ez a Goába, a Psytrance-be csúcsosodott ki. Jelenleg is ez a fő műfajom, a Night Psy, de ezen kívül a chill az végig megmaradt, most is játszok Psy-chill mixeket, tehát így a idők folyamán mindig is változott, fejlődött, és kiterjedt az érdeklődésem különböző elektronikus, pszichedelikus stílusokra.
2: Vannak-e példaképeid, akikre mai napig felnézel, akiket követsz?
3: Igazából a magyar előadók közül vannak páran, akiket így kiemelnék, akiket így feltétel nélkül azt mondom, hogy felnézek rájuk, az Aura Food néven van egy barátom, aki sokat adott így nekem, meg még sokan mások. Talán lehet, hogy hosszú is lenne ezt így felsorolni név szerint. Vannak, akikre fölnézek persze természetesen.
2: Merre zenéltél eddig, és vannak-e fellépéseid, amelyekre kifejezetten büszke vagy?
3: Sokfelé sikerült külföldre is eljutnom, Dublinba, Ausztriába, Csehországba, Erdélybe sikerült eddig így nemzetközi területen eljutnom. Ami úgy kifejezetten büszke vagyok fellépésemre, a Szigeten sikerült 2 alkalommal is zenélnem, de talán ez az eddigi csúcspontja a pályámnak.
2: Jövőbeli terveid, ami a DJ-zést illeti?
3: Igazából van még egy pár fesztivál, ahol mindenképpen szeretnék eljutni, nem tudom, hogy ez sikerülni fog. Mi most nevesíteném őket majd, ahogy az élet adja, ha összejön, akkor úgyis erről szerintem a követő táborom az értesülni fog, és a következő években inkább a producing lenne az, hogy saját magam által írt zenéket szeretnék majd játszani.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

valóságban ez inkább egy hatalmas, ilyen tökéletesen rendezett képes lap. Több mint 7000 tó van az országban, Svájcban. Ezt én nem tudtam, úgyhogy nagyon érdekes volt számomra, hogy rengeteg tó van ott, és bármerre megyünk, biztosan valahol vizet találunk a hegyek között. A Matterhorn pedig nem véletlenül világhírű. Ez az a hegy, amit szinte mindenki látott szerintem már fotón, csak lehet, hogy nem tudta épp, hogy az az. És ami még nagyon érdekes, hogy Svájcban 4 hivatalos nyelv is van. Úgyhogy ahova utaztok, egyik régióból a másikba, kicsit megváltozik, hogy milyen világba is csöppentek. Ehhez képest Szlovénia egy kis mini csodaországnak számít. Egyik pillanatban alpesi hegyek között vagytok, a másikban már az Adriánál. Nem tudom, hogy jártatok-e már Szlovéniában vagy Svájcban, de ha igen, akkor kérlek írjátok meg nekem, mert én még nem jártam, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ott, csak képeket láttam, hogy milyen gyönyörű. A Blédi-tó például olyan, amit már emlegettünk, mintha egy mesekönyvből vágták volna ki elméletileg. Nem tudom, hogy ez pontosan így van-e, de az biztos, hogy középen van egy kis sziget, rajta templom, és körülötte meg gyönyörű zöld hegyek. És ami talán a legjobb benne, hogy az ország, tehát Szlovénia, több mint fele erdő. Szóval, ha Szlovéniában jártok, akkor tényleg olyan érzésetek lehet, mintha a természet lenne a főszereplő. Írjátok meg nekem, kérlek, és válaszoljatok, hogy ki melyik országban járt.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A két ország közötti együttműködés további erősítéséről, a régió európai jövőjéről, valamint a régió békéjének és stabilitásának megőrzéséről tárgyalt Alexander Vucic szerb elnök Gorogország külügyminiszterével, Jorgos Gerepletitisszel Belgrádban. A találkozón külön figyelmet fordítottak az együttműködés további fejlesztésére, az energetika, infrastruktúra, kereskedelem, beruházások és a két ország közötti kapcsolatok erősítése terén, hangsúlyozva, hogy jelentős lehetőségek vannak a szerb-görög stratégiai partnerség további elmélyítésére. A görögországi üdülőhelyek egyébként hosszú évek óta a legnépszerűbbek a szerbiai turisták körében. Bemutatta a Fehérház a Klóa vagy a Karom névre keresztelt hatalmas arénát, ahol vasárnap vegyes harcművészeti küzdelmeket rendeznek. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A UFC Freedom 250 elnevezésű rendezvényt a Fehérház közlése szerint a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulójára időzítették, hivatalosan ezzel nyílik meg az évfordulós ünnepség sorozat, és az esemény költségeit a UFC fizeti, nem közpénzből szervezték. Egy bírósági beadvány szerint azonban, amelyet a Fehérház déli gyepét felügyelő és az építészetet ellenőrző Nemzeti Park Szolgálat nyújtott be, az aréna felépítésébe több mint 60 millió dollárt és több tízezer munkaórát fektettek, és 7 hivatal működött közre az építésében. A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról, tette közzé hivatalos értesítését a magyar petrokémiai óriás cég a budapesti értéktőzsde oldalán. A MOL a közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Djedovic Handanovic videózenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. az eladó orosz Gazprom Neft és az érintett hatóságok tovább folytatják az egyeztetéseket a tranzakció véglegesítése érdekében, áll a közleményben. Átadták Magyar Kanizsa új atlétikai pályáját, amely az elmúlt évek egyik legjelentősebb fejlesztésének számít a sportéletben. Amint egy 340 ezer euró értékű beruházás, a Magyar Kanizsa önkormányzat AFOL-LIPA Interreg projektjének köszönhetően valósult meg, és korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremt az atlétika számára. Az új létesítmény nem csak a helyi sportolók felkészülését segíti, hanem az atlétika népszerűsítéséhez és hosszú távú fejlődéséhez is hozzájárul a térségben. Az átadó ünnepségen jelen volt többek között dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, dr. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, Fejsztámmer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere, Füzesi István, Algyő alpolgármestere és projektpartner. Olyan jól érezte magát Shakira a labdarúgó világbajnokság megnyitóján, hogy nem is akart távozni a pályáról, holott már kezdődnie kellett volna a nyitómeccsnek, a biztonságiaknak kellett leterelniük a táncoló dívát. Shakira szenzációs előadását mindenki dicsérte, azt azonban már kevesen látták, mi zajlott a kulisszák mögött. Miközben az énekesnő tovább mulatott volna, a biztonsági személyzet többi tagja már igyekezett lekísérni őt a pályáról, szigorú időbeosztás miatt. A nyitó meccsen egyébként a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát.
7: Időjárás.
9: Kedves hallgatóink, a változóan felhős égbolt után folytatódik hasonlóan az időjárás. A friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
7: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Az autóban.
11: Vagy bicajon.
10: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: Espresso, a Fanon Rádió Lifestyle magazinja.
1: A folytatásban áttérünk egy picit a táplálkozásra. A nyár is az étkezés nem mindig jár kéz a kézben. Mit érdemes enni a melegben? Mit jobb elkerülni, és hogyan ne boruljon fel teljesen a ritmusunk? Erről beszélgetünk most Dupák Evelinnel, táplálkozási tanácsadóval. Szia Evelin, köszöntelek! Hallasz bennünket? Lehet, hogy nem hall bennünket Evelin, azért még egyszer megkérdezem, hát ha itt most élőben kapcsoltunk, és próbáljuk. Szia Evelin, hallasz?
2: Igen, én hallok benneteket.
1: Nagyon szuper, mi is hallunk most már téged. Köszöntünk itt a műsorban.
2: Sziasztok, üdvözöllek benneteket.
1: Én beharangoztalak téged és a nyári táplálkozást, ugyanis nyáron sokan úgy érzik, hogy teljesen felborul az étkezési ritmusuk. Ez mennyire normális dolog szerinted ebben a nagy melegben?
2: Teljesen normális, és azt mondanám az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy ez már ma már egy ilyen jelenség is. Ezt onnan látjuk mi ugye a szakmában, hogy vannak bizonyos trendek, és alapvetően a szakmánkban a szeptember az egy olyan trendvonal, ahol megemelkedik nagyon az életmódváltóknak a száma, majdnem olyan szinten, mint januárban. És ugye ez azért érdekes, mert januárban köthető az élet, tehát ugye az új évhoz, akkor
1: után.
2: Ahhoz, hogy fogadalmakat tettek, igen, sokat tettünk karácsonyra, stb. És a szeptemberben rájöttünk így a kollégákkal, amikor ezt a témát így boncolgattuk, hogy vajon miért van ennyi életmódváltó szeptemberi elkötelezettséggel, hogy megtörténik ugye ugyanez, hogy nyáron annyira szétfolyik minden, az utazások, a strand, a mindenféle szociális esemény következtében, hogy az ember úgy eltelítődik nyár végére, kicsit úgy meg is haragszik magára, legalábbis én ezt látom sok ügyfelemnél, és szeptemberre bele akar állni abba, hogy jó, jött vissza a rendszer, főleg akinek akár gyereke van, ott ugye az iskolarendszer is visszajött, az intézményrendszer, nincs több szabadság, stb., és bele akar állni újra, úgyhogy teljes mértékben igaz az az állítás, hogy a nyár nem annyira diéta barát.
1: Igen, de hogy mik is azok a hibák, amit nyáron így úgymond elvétünk, és az étkezésben nagyon rosszul csináljuk?
2: A kettőt emelnék ki, ami nagyon érdekes. Az egyik az az, hogy a strand, tehát ez nem csak a mi hibánk, hanem ugye nyilván az, amit kínálnak is a strandokon, tehát hogy milyen ételek vannak a strandokon, tocsog az olajban, tocsog a zsírban, nehéz étel, hamburgerek, lángosok, ugye tudjuk tipikusan milyen, miket szolgálnak fel egy strand helyszínen. És tulajdonképpen egy 35-40 fokos melegben a szervezetnek végképp nem erre van ugye a legnagyobb szüksége, és valószínű, hogy nem is ebből fog tudni jól, úgymond optimálisan működni, hogyha én ebédre nyáron 40 fokban megeszek például egy nagy zsíros hamburgert, vagy egy nagy tejfölös lángost. Valószínű, hogy ez nagyon le fog engem terhelni, mert ugye alapból a szervezetnek valamilyen szinten fel kell tartani a normál ugye hőmérsékletet a nagy melegben, ami energia, plusz még, hogyha az emésztésre ekkora mennyiség energiát kell szánni a nehéz ételek miatt, akkor ugye sokkal jobban terhelt lesz, és én sokkal jobban megnehezítem a dolgát abban, hogy ő tudja azt az alap homeosztázis belső egyensúlyt tartani, ami alapból a hőmérséklet miatt kihívás a szervezetnek. Ez az egyik dolog, ami mindenkit érinthet, és ugye nagyon sok a csábító tényező körülöttünk. A másik pedig, igen, igen, tehát hogy nem teszi könnyebbé a dolgot.
1: Hát nem.
2: A másik része pedig az tulajdonképpen, hogy nagyon sokszor az embereknek ugye van egy másik véglet, hogy az étvágy a kevesebb, és a kevesebb étvágy miatt azt látom nagyon sok nyári táplálkozási naplóban is ügyfélnél, hogy egyszerűen elkezdenek nem enni, de hogy olyan szinten nem enni, hogy hiányossá válik a napi bevitel, akár kalóriába, akár fehérjébe, és nagyon-nagyon sokszor még folyadékban is.
1: Ami nem
2: és,
1: jó.
2: Ugye, ami nem jó, főleg nyáron. Tehát nyáron ugye a folyadékpótlás, az, hogy tehát nagyon fontos, még egy tévhit, tehát nyáron, és a kínai medicina szerint szinte soha nem jó hideg vizet inni, vagy hideg italt, normál hőmérsékletű, nem langyos vagy meleg italt jó inni, tehát olyan, ami normál, mondjuk a csapvíznek a hőfoka, ahogy kijön a csapból, de ez a behűtött, jegezett dolgok, ezek se jók, mert ezek is rengeteg energiát szívnak el a szervezettől, hogy ugye ott az a hőmérsékleti állandóság, meg az egyensúly meglegyen. Tehát, hogy ez a nagyon jeges italozás, ez jól hangzik, szép, meg divatos, de egyébként nem jó egészségügyileg a szervezetnek.
1: Igen, mert közben mindenki arra azt kívánja, arra gondol, hogy egy jó kis jeges üdítő mennyire finom lehet, és mennyire hűsítő, igen, de nem az. És mi lenne valójában az, amire szükségünk van ebben a nagy hőségben? Mit érdemes enni ilyenkor? Ami könnyű, de mégis tápláló.
2: Nem véletlen, van ugye a mediterrán diéta, mint létező diéta a világon, tehát ugye a mediterrán országoknak van egy bizonyos diétás irányzata, ez ugye leginkább spanyol, portugál és az olaszországi vidékeken jött létre, ugye főleg, tehát egyrészt a földrajziság miatt is, ugye nekik rengeteg hal áll rendelkezésre, stb., viszont a hőfok miatt is nyáron. És ugye a mediterrán diéta nagyon leegyszerűsítve és a Kárpát-medencéhez adaptálva annyit jelent, hogy inkább fehér húsok, tehát inkább ugye könnyed hústermékeket fogyasszunk, ne föltétlen vörös húsokat és zsíros húsokat, tehát fehér húsokat kombinálva valamennyi édesvízi hallal, itt ezt kihangsúlyoznám, hogy ugye megint csak helyszíniség, tehát nem lakunk tengerparton, ugye itt Vajdaságban. Sajnos igen, de hogy ebből kifolyólag ne is arra célozzunk, hogy nekünk sósvízi halakat kellene ennünk nap, mint nap, de az édesvíziekkel viszont éljünk a lehetőséggel, hogy nekünk is vannak itt folyóink, és lehet egyébként belőle úgymond étkezni. És a mediterrán diéta ugye nagyon zöldség és gyümölcsorientált, tehát nagyon-nagyon úgymond a rostokat úgy előnybe helyezi. És tulajdonképpen, ja, meg persze természetesen az ilyen nagyon minőséges gabonákat, álgabonákat nagyon szeret dolgozni a bulgurral, a kölessel, a hajdinával, kinoával, kovászos kenyér is egyébként megfér benne teljesen egy reggeli mentén, nagyon szuper reggeli mondjuk egy mozzarellás, aszalt paradicsomos vagy friss paradicsomos kovászos kenyér, ugye a mediterrán diétában. Igen, nagyon ilyen könnyed kis dolgok, amik alapvetően energiát adnak, fehérjével rendelkeznek, tehát nem táplálom alul magam, csak azért, mert kisebb az étvágyam, vagy mert túl meleg van. Viszont nem is terhelem le úgy, hogy akkor egy 6 óra hosszát emészek egy nagy hamburger húst, úgyhogy alapvetően a hőmérséklet 40 fokos kint.
1: És mennyire jó ötlet ilyenkor diétázni? Ugye ilyenkor van a dinnyének a szezonja. Sokan azt használják így diétázásnak, és sok dinnyét fogyasztanak. Ezt mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
2: A dinnyének megvan a helye, meg egyébként tök sok minden van benne, ami jó. Nem beszélve arról, hogy egyébként a dinnye az egy olyan gyümölcs a nyári melegre, mint egy szuper elektrolit ital. Tehát, hogy nagyon-nagyon szépen tartalmaz mindent ahhoz, hogy ez így jó legyen a szervezetnek, meg így a vér-PH-nak, meg mindennek. Viszont ott van a másik oldalról az, hogy sokaknál hallom azt, hogy hát ők dinnyét esznek már csak vasárára egész nyáron, de abból ilyen fél meg egész dinnyéket. Tehát, hogy igen, olyan szintű mértékes, tehát a mennyiség annyira irreális, hogy azért azt nézzük még minden esetben, hogy 100 g dinnyére azért bőven jut cukor, és a 100 g dinnyét, ha beledobjuk egy kis konyhamérlegbe, az nem egy nagy adag, tehát ugye az egy kicsi tálka, ilyen műzlis tálkába körülbelül megvagy, és ahhoz képest ugye a fél meg egy dinnyék, azok rengetegek, és nem beszélve arról, hogyha valaki fogyni akar, akkor továbbra is azt a szemléletet kell látni, megérteni, hogy ugye akkor fogok tudni fogyni, hogyha a fehérjéből eleget viszek be, ami fönntartja az izomzatomat, és az mellett ugye mozgok, és amúgy nem úgy fogyok, hogy az izmomat építem le, mert hogyha elkezdem kiváltani az étkezéseimet gyümölcsre, akkor viszont fehérje hiányos leszek cserébe, és lehet, hogy fogytam 1-2 kilót, de hogyha ezt izomból tettem, mert hogy úgy alakult, mert nem figyeltem oda erre a tényezőre, akkor az inkább egészségkárosító, mint egészségtámogató, mert minden korban, tehát minden életkorban egészen úgymond a halálunkig, az izomtömeg mennyisége rettentően nagy védőfaktor az emberen, és hogy ebből kifolyólag ugye ez egy fontos alappillér, hogy a fehérjebevitel nem csökkenhet a gyümölcs javára.
1: A nyár nagy kedvence még a fagyi. Mennyire nevezhető ez csalókának? Belefér-e a fagylaltozás?
2: Szerintem teljes mértékben belefér, és én nagyon-nagyon örömmel látom azt most már Vajdaság szerte is, illetve hogy a világban is, de tökre jó, hogy Vajdaságban is ez már elindult, hogy a kézműves fagyizók megjelentek, meg az ilyen tisztább fagyis vonalak, akik tényleg arra törekednek, hogy ne úgymond színezék, meg valamilyen aroma, meg nem tudom, valamilyen úgymond ilyen mesterséges tej legyen benne, hanem hogy tényleg minőségi tejet, minőségi úgymond tényleges gyümölcsök.
1: Megszakadt itt egy picit a vonal, azt hiszem. Dupák Evelin, hallasz-e minket? Nem hallasz sajnos, tehát akkor most egy kis technikai malőr következett, de mindjárt megpróbáljuk visszahívni Evelint, és akkor folytatjuk, addig is szóljon egy kis zene.

0: Itt a folytatásban újra Evelynhez kapcsolunk, egy picit megszakadtunk, de most folytatjuk. Hallasz-e minket?
1: Hallak, igen.
0: Szuper. Tehát ott tartottunk, hogy nyári étkezés és a jégkrém is belefér, és most picit áttérnék arra, hogy vajon mennyi az az ideális folyadék mennyiség, amit egy nap be kell vinnünk?
1: Hát egy fölnőtt esetében, és persze egy testsúly kilogramra is lehetne számolni, de alapvetően szerintem nem kell ilyen biokémiai folyamatokig elmenni egy átlagos életmódváltónál, vagy olyannál, aki egészségesen akar élni. Tehát én azt mondanám, hogy mondjuk vegyünk egy átlag 60 kilós hölgyet, és vegyünk egy átlag 75-80 kilós férfit. Ezekben az esetekben a hölgyek javára ugye, ott körülbelül 2,5 liter víz már elegendő tud lenni nyártól az alapnak, tehát erre számolódik rá még ugye minden egyéb fizikai aktivitása, vagy bármi, ami még opcionálisan ráépül a napra. Férfiak esetében ez 3 és inkább fölötte literben kifejezve alapnak, és arra rászámolódik minden egyéb fizikai aktivitása, sportolási tevékenysége, szabadban léte, kerti munka, és minden, ami izzadsággal járó folyamat és folyadékveszteség.
0: Például, hogyha ma szeretnénk elkezdeni egy picit egészségesebben táplálkozni így nyáron, vagy nyár elején, akkor mit ajánlasz, hogy mi egy ideális reggeli, ebéd és vacsora?
1: Még itt egy dolgot még hozzátennék csak a kajákon kívül, tehát a legideálisabb még a nyáron az, mielőtt a kajákra rátérünk, hogy ha nem tudok mikor elkezdeni mozogni, mert hogy nagyon meleg van és élhetetlen kint az utcán a lét napközben, és be vagyunk húzódva, akkor még azt is érdemes az embernek megfontolnia, hogy reggel járjon el ugye sétálni, mert az esetben, ha reggel jár el sétálni, még az úgymond üde és friss levegőben, akkor kipipálza a mozgást aznapra, és már nem lesz az, hogy már nincs mikor, hogy kimenjen a házából, mert annyira meleg van. Aztán pedig tudja folytatni a napot, a reggelt, ahogy mondtam is, tehát ezek a kovászos kenyér, pici mozzarellával, paradicsommal, esetleg egy kicsi ilyen prosciutto sonkával megfűszerezve, hogyha valaki húsorientáltabb, egy nagyon-nagyon jó reggeli, és ez mellé még akár egyéb friss zöldségek sorozata is. Ha pedig valaki kicsit édes szájúbb, akkor különböző görögjogurtkásák, zabkásák, köleskásák, tehát gyümölcsös verzióban elkészítve szuper reggelik tudnak lenni.
0: Jó, de
1: az ebédre. Igen, igen, ezektől nagyon megjön az ember étvágya.
0: Igen, jó jön az ebéd.
1: Igen, igen, ebédidő is van. És az ebédre pedig én javaslom, hogy csirke mellett halakat különböző köretekkel, mint rizs, saláták, kinoa, köles szintén tudunk ugye szépen fogyasztani. A vacsorára pedig a legegyszerűbb egyébként szintén valamilyen, tehát vagy az ebéd maradékot megenni, és akkor az úgymond biztos, hogy korrekt és rendben van, vagy hogyha az már valakinek nehéz, akkor én azt szoktam javasolni, hogyha ebédre készítettél csirke mellett, akkor egy kicsit, mit tudom én, egy 50-től 100 g-ot hagy kint ebből, és akkor a vacsihoz pedig a salátádra rá tudod dobni. És egy nagyon jó tipp a gyümölcsök kapcsán, hogyha egy salátás jól összeállítok, tehát mondjuk van benne egy tonhal konzerv, vagy egy darab főtt tojás, vagy kettő, vagy egy kis csirkemell, akkor nyugodtan dobjunk bele például gránátalmát, vagy almakockákat, valamilyen olyan gyümölcsöt, ami szénhidrát, könnyű szénhidrátként szolgál, és kiváltja azt, hogy ne kelljen mellé valamilyen kenyeret ennem vacsorára. És nagyon-nagyon frissítően tudhatni, és nagyon szép tehát nagyon jól lehet vele diétázni is, illetve az emésztésem terheli le éjszakára.
0: Nagyon szépen köszönjük ezeket a hasznos tippeket. Köszönöm szépen, Evelyn, a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Szia!
1: Sziasztok! Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Reklám.
1: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 13 óra 34 perc van, és 24 fok van Szabadkán és környékén. Az Enosu Viber csoportban azt írják, hogy kikapcsolták a szemaforokat Palicson. Ez a közérdekű információnk, ami a közlekedést illeti, viszont nézzük is, mi van a határon. Szerbiából Magyarország felé nincsen nagyobb fennakadás, 15 percnél kevesebbet kell várakozni. Szinte az összes határátkelőn, kivéve Röszke 2, Horgos 2-t. Ott 60 percet kell várni sajnos, és ugyanez érvényes a visszafelé irányban is. Egyébként a többi helyen nincs nagyobb fennakadás, de hogyha ti valamit érzékeltek, ami más, és észleltek, akkor kérlek írjátok meg nekem a 063-621-605-ös telefonszámon.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannonpresszó. Neked szól.
1: 13 óra 46 perc, és kaptunk egy új információt, friss infót a határól. 13 óra 46 perc, és

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A két ország közötti együttműködés további erősítéséről, a régió európai jövőjéről, valamint a régió békéjének és stabilitásának a megőrzéséről tárgyalt Alexander Vučić szerb elnök Görögország külügyminiszterével, Jorgos Gerapetritisszel Belgrádban. A találkozón külön figyelmet fordítottak az együttműködés további fejlesztésére, az energetika, infrastruktúra, kereskedelem, beruházások és a két ország közötti kapcsolatok erősítése terén, hangsúlyozva, hogy jelentős lehetőségek vannak a szerb-görög stratégiai partnerség további elmélyítésére. A görögországi üdülőhelyek egyébként hosszú évek óta a legnépszerűbbek a szerbiai turisták körében. Nem mutatta a Fehérház a Klóa vagy a Karom névre keresztelt hatalmas arénát, ahol vasárnap vegyes harcművészeti küzdelmeket rendeznek. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A UFC Freedom 250 elnevezésű rendezvényt a Fehérház közlése szerint a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulójára időzítették, hivatalosan ezzel nyílik meg az évfordulós ünnepség sorozat, és az esemény költségeit a UFC fizeti, nem közpénzből szervezték. Egy bírósági beadvány szerint azonban, amelyet a Fehérház déli gyepét felügyelő és az építészetet ellenőrző Nemzeti Park Szolgálat nyújtott be, az aréna felépítésébe több mint 60 millió dollárt és több tízezer munkaórát fektettek, és 7 hivatal működött közre az építésében. A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról, tette közzé hivatalos értesítését a magyar petrokémiai óriás cég a budapesti értéktőzsde oldalán. A MOL a közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Djedović Handanović videózenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. Az eladó orosz Gazprom Neft és az érintett hatóságok tovább folytatják az egyeztetéseket a tranzakció véglegesítése érdekében, áll a közleményben. Átadták Magyar Kanizsa új atlétikai pályáját, amely az elmúlt évek egyik legjelentősebb fejlesztésének számít a sportéletben. A mintegy 340 ezer euró értékű beruházás a Magyar Kanizsa önkormányzat Afo-Lipa Interreg projektjének köszönhetően valósult meg, és korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremt az atlétika számára. Az új létesítmény nem csak a helyi sportolók felkészülését segíti, hanem az atlétika népszerűsítéséhez és hosszú távú fejlődéséhez is hozzájárul a térségben. Az átadó ünnepségen jelen volt többek között dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, dr. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, Fejsztámmel Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere, Füzesi István, Algyő alpolgármestere és projektpartner. Olyan jól érezte magát Shakira a labdarúgó világbajnokság megnyitóján, hogy nem is akart távozni a pályáról, holott már kezdődnie kellett volna a nyitómeccsnek. A biztonságiaknak kellett leterelniük a táncoló dívát. Shakira szenzációs előadását mindenki dicsérte, azt azonban már kevesen látták, mi zajlott a kulisszák mögött. Miközben az énekesnő tovább mulatott volna, a biztonsági személyzet többi tagja már igyekezett lekísérni őt a pályáról, szigorú időbeosztás miatt. A nyitó meccsen egyébként a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát.
0: Időjárás.
5: Kedves hallgatóink, a változóan felhős égbolt után folytatódik hasonlóan az időjárás. A friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
6: Erős csajsz!
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panno Rádióban. Amigos!

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatnivalója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.
4: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudom.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
7: Média támogató a Pannoner TV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. A két ország közötti együttműködés további erősítéséről, a régió Európa jövőjéről, valamint a régió békéjének és stabilitásának a megőrzéséről tárgyalt Alexander Vucic szerb elnök Görögország külügyminiszterével, Jorgos Gerapetritisszel Belgrádban. A találkozón külön figyelmet fordítottak az együttműködés további fejlesztésére, az energetika, infrastruktúra, kereskedelem, beruházások és a két ország közötti kapcsolatok erősítése terén, hangsúlyozva, hogy jelentős lehetőségek vannak a szerb-görög stratégiai partnerség további elmélyítésére. A görögországi üdülőhelyek egyébként hosszú évek óta a legnépszerűbbek a szerbiai turisták körében. Nem mutatta a Fehérház a Klóa vagy a Karom névre keresztelt hatalmas arénát, ahol vasárnap vegyes harcművészeti küzdelmeket rendeznek. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A UFC Freedom 250 elnevezésű rendezvényt a Fehérház közlése szerint a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulójára időzítették, hivatalosan ezzel nyílik meg az évfordulós ünnepség sorozat, és az esemény költségeit a UFC fizeti, nem közpénzből szervezték. Egy bírósági beadvány szerint azonban, amelyet a Fehérház déli gyepét felügyelő és az építészetet ellenőrző Nemzeti Park Szolgálat nyújtott be, az aréna felépítésébe több mint 60 millió dollárt és több tízezer munkaórát fektettek, és 7 hivatal működött közre az építésében. A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról, tette közzé hivatalos értesítését a Magyar Petrokémiai Óriás cég a budapesti értéktőzsde oldalán. A MOL a közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Djedović Handanović videóüzenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. Az eladó orosz Gazprom Neft és az érintett hatóságok tovább folytatják az egyeztetéseket a tranzakció véglegesítése érdekében, áll a közleményben. Átadták Magyar Kanizsa új atlétikai pályáját, amely az elmúlt évek egyik legjelentősebb fejlesztésének számít a sportéletben. A mintegy 340 ezer euró értékű beruházás a Magyar Kanizsa önkormányzat AFOL-LIPA Interreg projektjének köszönhetően valósult meg, és korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremt az atlétika számára. Az új létesítmény nem csak a helyi sportolók felkészülését segíti, hanem az atlétika népszerűsítéséhez és hosszú távú fejlődéséhez is hozzájárul a térségben. Az átadó ünnepségen jelen volt többek között dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, dr. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, Fejsztámmel Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere, Füzesi István, Algyő alpolgármestere és projektpartner. Olyan jól érezte magát Shakira labdarúgó világbajnokság megnyitóján, hogy nem is akart távozni a pályáról, holott már kezdődnie kellett volna a nyitómeccsnek, a biztonságiaknak kellett leterelniük a táncoló dívát. Shakira szenzációs előadását mindenki dicsérte, azt azonban már kevesen látták, mi zajlott a kulisszák mögött. Miközben az énekesnő tovább mulatott volna, a biztonsági személyzet többi tagja már igyekezett lekísérni őt a pályáról, szigorú időbeosztás miatt. A nyitó meccsen egyébként a társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai köztársaság csapatát.
5: Időjárás.
9: Kedves hallgatóink, a változóan felhős égbolt után folytatódik hasonlóan az időjárás. A friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
2: Nóta! No,

0: fuvarbár.
1: Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröm

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Olcsóban tankolhatunk a következő egy hétben Szerbiában. A két ország kapcsolatának elmélyítéséről tárgyalt Alekszandar Vučić szerb államfő és Görögország külügyminisztere. Nem győzik hangsúlyozni a szakemberek, csak kijelölt és biztonságos helyen fürdőzzünk. Tragikus baleset történt Felső Tavankúton. Egy bika halára taposott egy farmon dolgozó munkást. Jönnek a részletek. Olcsóbban tankolhatunk a következő egy hétben Szerbiában. A benzin és a dízel ára is 2 dinárral csökkent. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenként 194, míg a gázolaj 220 dinárba kerül majd a kutakon. A két ország közötti együttműködés további elmélyítéséről, a régió európai jövőjéről, valamint a régió békéjének és stabilitásának a megőrzéséről tárgyalt Alekszandar Vučić szerb elnök Görögország külügyminiszterével Belgrádban. A találkozón külön figyelmet fordítottak az együttműködés további fejlesztésére, az energetikai infrastruktúra, kereskedelem, beruházások és a két ország közötti kapcsolatok erősítése terén, hangsúlyozva, hogy jelentős lehetőségek vannak a szerb-görög stratégiai partnerség további elmélyítésére. A görögországi időlőhelyek egyébként hosszú évek óta a legnépszerűbbek a szerbiai turisták körében. Nem győzik hangsúlyozni a szakemberek, csak kijelölt és biztonságos helyen fürdőzzünk. Egyetlen rossz döntés vagy pillanatnyi figyelmetlenség és súlyos, akár tragikus következményekkel is járhat. Az elmúlt napokban mindezek ellenére többen is vízbe fulladtak Szerbiában. Meghallhatják, hogy mire kell figyelni a strandszezonban. Vajtai Viktória riportja.
8: Minél több folyadék, napvédő és többször ide kevesebb étkezés. Ezek az apróságoknak tűnő dolgok nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nyár folyamán biztonságban tudhassák magukat a fürdőzők, mondja Szendi Zsolt, vízimentő oktató.
9: Nyár folyamán is, és különben is, ugye nagyon fontos az, hogy tiszteljük a vizet, mivel ugye a víz az ugye nem az a közeg, amiben mi vagyunk normálisan, és ugye amikor olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy nem tudom, megijedtünk, vagy valamilyen sérülés történik, akkor történik ugye a baj. Nagyon fontos az, hogy előkészítsük azt a napot attól függően, hogy hova megyünk fürdőzni, hogy medencére, nyílt vizekre, tóra, folyóra, tengerre, hogy egy picit járjunk utána az a fürdőhely karakterisztikái után, hogy mik azok a veszélyek, mik azok a lehetőségek, amiket azon a fürdőhelyen tudunk tenni.
8: A víz mellett fokozott figyelmet kell szentelni a gyermekekre és a tinédzserekre is. Sokszor egy átgondolatlan lépés is már nagy problémát tud okozni, ezért érdemes már fiatalabb korban felhívni a figyelmet a fürdőzés veszélyeire.
9: Az első dolog az az, hogy amikor megyünk be a vízbe, akkor próbáljuk lehűteni magunkat. Medencék környékén, sokszor tavak környékén is vannak ugye tussok, hogy hozzászoktassuk a szervezetünket a víznek a hőmérsékletéhez, hogy így mondjuk, hogy ne érje a szervezetünket egy óriási sokk, ugye, hogy alapba veszük, hogy a szervezetnek a testes hőmérséklete 36 fok, és lehet, hogy kint ugye 40 fok körül van, és ha víz meg 20 fok, akkor ez egy óriási sok a szervezetnek. Itt előfordulhat, hogyha hirtelen beleúrunk a vízbe, akkor mondjuk rá rögtön eszméletvesztés történik, és egyszerűen fuldoklani, nem is fog fuldoklani, csak egyszerűen elmerül. Ez mellett ugye az alkoholt, ez nagyon nehéz az embereknek ugye elmagyarázni, de illetve megértetni, mert mindenki tudja ezt, tehát alkoholt ne használjunk a fürdőhely mellett, mert az alkohol és a fürdőhely, illetve a víz az soha nem volt jó kombináció.
8: A legfontosabb dolog, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra, de sose gondoljuk azt, hogy velünk pont nem történhet baj. Csak kijelölt és biztonságos helyen fürdőzzünk, tette hozzá a szakember. Bár a héten megérkezett a várva várt lehűlés, az elkövetkezendő napokban nem kell jelentős felmelegedésre számítani. Az előrejelzések szerint viszont a jövő hétvégén megérkezik az igazi forró nyár. A magas hőmérséklet miatt pedig nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra a fürdőzések során, legyen szó strandolásról vagy tengerparti pihenésről.
7: Tragikus baleset történt Felső-Tavankúton, egy bika halára taposott egy farmon dolgozó munkást. A szerencsétlenség csütörtökön 11 óra körül történt. Az 56 éves THH-i lakos a szubotica.com információi szerint már hosszú évek óta dolgozott a tenyészetben, és már régóta gondozta a bikát. A helyszínre riasztották a mentőket és a rendőröket, de az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A baleset körülményeit még vizsgálják. A pontos idő 16 óra 5 perc.
4: Időjárás.
0: Napos és felhős időre számíthatunk ma egész nap, viszont az a jó hírem, hogy hétvégén már egyre melegszik az időjárás, és vasárnapra már 27 fokot is mondanak, úgyhogy igazi nyárias idő vár minket majd.
6: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió.
4: Reklám.
10: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
11: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
13: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
12: A Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: What is up? This is your boy Mos Wolf. Csillaghullás.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannon Rádióban.
2: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
3: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok is, minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.
1: Hi, I'm Ellie Goulding.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: Csillaghullás, a Pannon

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpontfoglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 5-5, 50, 25.
3: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
3: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompasz Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: 13. Palicsi magyar sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi nyári szabadtéri színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva bandával és a Duhaj zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: I am Marshmello.
4: Hey guys, it's me, Demi Lovato.
5: It's a

0: this time.
1: Óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 91.5 Pannon Rádióban.

0: sugar. Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy kicsit jobb.

0: reklám.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegyára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
9: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
8: A Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a Csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Rehab and Gattuso. Creep.

0: programajánló.
1: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
2: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
1: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Yo, what's up, it's Marshmello.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.
1: Hey, what's up guys, this is Jugel, and you're listening to my brand new single, It Feels So Good, with Mats Asai. On your favorite station.
2: Csillaghullás, a Pannon Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: 8-ban tankolhatunk a következő egy hétben Szerbiában. A benzin és a dízel ára is 2 dinárral csökkent. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenként 194, míg a gázolaj 220 dinárba kerül majd a kutakon. Szerbiában először ültettek be mesterséges szívet egy 13 éves fiúnak. Ez a mechanikus keringetést támogató eszköz új mérföldkövet jelent a hazai gyermekszívsebészet számára. A belgrádi Dedinje Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete, valamint a dr. Bukán Csupić Anya- és Gyermekvédelmi Intézet közös csapata vitte végbe az összetett beavatkozást. Az orvosok szerint a legfontosabb hír, hogy a fiú gyógyulása jó úton halad, és a szerbiai szakemberek tudásának, valamint közös munkájának köszönhetően új esélyt kapott az életre. Ünnepélyes keretek között adták át Magyar Kanizsa új atlétika pályáját, amely a helyi sportélet egyik legjelentősebb fejlesztésének számít az elmúlt években. Amint egy 340 ezer euró értékű beruházás korszerű, nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremtett az atléták számára. Az új létesítmény nem csak a helyi sportolók felkészülését segíti, hanem az atlétika népszerűsítéséhez és hosszú távú fejlődéséhez is hozzájárul a térségben.
3: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jegyzési listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.
4: Sziasztok, ez itt a Poplista, és elhoztam nektek top 40 dalt, ráadásul magyar dalt a Mahasz listája alapján. Ez Vekem Péter Zeci vagyok, és induljunk a 40. helyről, ahol a Moretti című dal található Juintól. 39. helyen Valmar és Szikora Robi dala található az Úristen. 38. helyen Curtis és Charlie dala a Maradunk végig. 37. helyen Rúzsa Magdolna és Szakács Gergő közös szerzeménye a Kék a szívem, és 36. helyen Moriones, ez az ára.

0: mindegy helyen.
1: Poplista. Folytatjuk a 35. helyen, ahol Szupersztereó található és a Bent a neved. 34. helyen Soulwave és a Miattad. 33. helyen Azaria és a Four Moods. 32. helyen Honeybees és Paulina Tele a szívem. 31. helyen pedig Soulwave és Marsalkó Dávid. Valaki mondta.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Top 30-nál járunk, ahol ezen a héten 30. Follow the Flow és a Beszívom. 29. Tóth Abigér és a Rabmadár. 28. helyen Rúzsa Magdona és Lotfi Begi dala található a Rossz Lány. 27. helyen Azaria és az Introvertáddal. 26. New Level Empire. Valami legyen.

0: a legnagyobb slágerek nálunk szólnak. Poplista.
1: 25. helyen folytatjuk, ahol Geszti és Péterfi Bori található, a dal pedig a Csak te meg én. 24. helyen Horváth Tamás és Kovalszki meg a Vega, Fehér Holló. 23. helyen Ájra Mafia és Volt egy álmom. 22. helyen New Level Empire és Dérheni dala, a Neked valóság. 21. helyen pedig Molnár Tamás, Majka, Visszapillantó.

0: a legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista.
2: Már is a Poplista felénél tartunk, ahol 20. helyen ezen a héten Dash, Youngfly és Azaria dala található a Pannonia. 19. helyen Tarány Tamás, Most így a jó. 18. helyen Ayre Mafia, Mellettem. 17. Halott pénz és Meringel, valamint Ónodi, Máshol. 16. Halott pénz, Gyerekek.

0: mindegy helyen.
1: Poplista. 15. helyen folytatjuk a listát, ahol efelem található is a Ráncok a szemem alatt. 14. Well Hello is az Éjfél tájt. 13. Dr. Béres és Verév Tomi, ugye nem bántad meg. 12. TNT és az Ébren álmodtunk. 11. Geszti, mindenki legyen rohadt gazdag.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Top 10 nyárunk 10. helyen ezen a héten Rácz Gergő található, és a valami 9. helyen Follow the Flow valahányszor. 8. Zola, sehova se passzolok. 7. Dr. Béres és Mango Rice, éjjel ott várok rád. 6. pedig Tarány Tamás, nem hagyom.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak. Poplista.
1: Top 5-nél járunk, ahol 5. helyen ezen a héten Rúzsa Magdóna és Lotfi Begi dala található a nagy sikerű Nyári zápor. 4. helyen Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Hogy ki az első ezen a héten? Természetesen Nagy Bogi és Dess, és ha jó leszek újra. Én Zenkár Péter Zeci voltam, további jó rádiózást. Ciao.

0: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
1: Hey DJ! Where's the beat?
0: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a Csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra. Sziasztok, ez itt a Csendháborítás, a Pannon Rádió Mix műsora. Én Szlacki Csilla vagyok. A műsor folytatásában Sándor Zoltán, magyarországi DJ a vendégem, aki Quantum Progress név alatt tevékenykedik. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Sziasztok, üdvözlöm minden hallgatót!
0: Nos, hát hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás? Hogyan kezdted?
2: Gyerekkorom óta érdekelt a zene, fiatal ifjúkoromban is az elektronikus zene iránt érdeklődtem a leginkább, és utána a 2000-es évekről fixálódott ez teljesen bennem, onnantól kezdve szinte csak és kizárólag elektronikus zenét hallgatok, és igazából szerintem a zene az egy univerzális nyelv, úgyhogy ebben mindent el lehet mesélni.
0: És milyen technikai eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak?
2: Igazából viszonylag későn kezdtem én ezt a dolgot, 2012-ben, akkor vettem magamnak egy kontrollert, egy egyszerű kontrollert, és azon kezdtem el gyakorolni, tehát én nekem szerencsére mindig is meg volt otthon így erre a lehetőségem.
0: Voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben?
2: Miután így sikerült kilépnem az otthoni zenélés világából, a kicsit a nagyobb-nagyobb színpadra, utána volt pár kollega, aki így segített abban, hogy fellépésekhez jussak. Anyagi támogatóim azok nem nagyon voltak, azt mindig saját erőből oldottam meg.
0: Milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
2: Hát legelőször én deep house és sima chill vonulaton kezdtem el zenélni, aztán utána ez egy folyamat volt, elkezdtem technót is játszani, és végén pedig ez a Goába, a Psytrance-be csúcsosodott ki. Jelenleg is ez a fő műfajom, a Night Psy, de ezen kívül a chill az végig megmaradt, most is játszok Psy-chill mixeket, és tehát jelenleg, mint ahogy most a következő mixben is hallhatjátok, ez egy hipnotik techno mix lett, tehát így a idők folyamán mindig is változott, fejlődött, és kiterjedt az érdeklődésem különböző elektronikus, pszichedelikus stílusokra.
0: Vannak-e példaképeid, akikre mai napig felnézel, akiket követsz?
2: Igazából a magyar előadók közül vannak páran, akiket így kiemelnék, akiket így feltétel nélkül azt mondom, hogy felnézek rájuk, de Aura Food néven van egy barátom, aki sokat adott így nekem, meg még sokan mások. Talán lehet, hogy hosszú is lenne ezt így felsorolni név szerint. Vannak, akikre fölnézek, persze természetesen.
0: Már zenéltél eddig, és vannak-e fellépéseid, amelyekre kifejezetten büszke vagy?
2: Sokfelé sikerült külföldre is eljutnom, Dublinba, Ausztriába, Csehországba, Erdélybe sikerült eddig így nemzetközi területen eljutnom. Ami úgy kifejezetten büszke vagyok fellépésemre, a Szigeten sikerült két alkalommal is zenélnem, talán ez az eddigi csúcspontja a pályámnak.
0: Jövőbeli terveid, ami a DJ-zést illeti?
2: Igazából van még egy pár fesztivál, ahol mindenképpen szeretnék eljutni, nem tudom, hogy ez sikerülni fog. Így most nem nevesíteném őket majd, ahogy az élet adja, ha összejön, akkor úgyis erről szerintem a követő táborom az értesülni fog, és a következő években inkább a producing lenne az, hogy saját magam által írt zenéket szeretnék majd játszani.
0: Ugye készültél nekünk egy 2 órás mixel, mit hallhatunk vissza ebben a szelekcióban?
2: Hát ez egy hipnotik techno mix lesz, hipnotik deep techno, mental techno néven mondják ezt a műfajt, egy inkább ilyen érzelmesebb, szép zenékkel teli mix lesz, a Hypnos Necrosnak a szelekciója lesz.
0: Hát én további sok sikert kívánok neked, Sándor Zoltánnak, művész nevén Quantum Progressnek, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt.
2: Én köszönöm a megkeresést és a lehetőséget, és hallgassátok szeretettel a mixet. Köszönöm szépen!
0: Akkor következzen Quantum Progress 2 órás mixe.

mai csendháborítás végéhez értünk. A nyári szünet után szeptemberben ismét találkozunk. Kellemes vakációt és jó bulizást kívánok. Addig is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szlacki Csilla.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió.
2: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.